0: Kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja. A tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőit, nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abbefett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Felállították a világországainak IQ-rangsorát, meglepő eredmény született. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Újra hozzájuthatnak a krónikus betegek a társadalom biztosítás által fizetett CT, MRI és más speciális képalkotó vizsgálatokhoz. Az egészségügyi minisztérium ugyanis visszavonná azt a januártól érvényes korlátozást, amely sok esetben évi egyetlen támogatott ellenőrzésre szűkítette ezeket a kivizsgálásokat. A minisztérium szerint a januártól bevezetett szabályok túlzottan leszűkítették ezek támogatását, és a gyakorlatban sok beteg nem jutott hozzá időben azokhoz az ellenőrzésekhez, amelyekre állapotának követéséhez szüksége lett volna. A helyzetet az is rontotta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár számítógépes rendszere sem tudta pontosan ellenőrizni, hogy egy beteg felhasználta-e vagy sem az éves támogatott vizsgálatát. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át, derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent. Bár az IQ-t nem tekintik az emberi intelligencia abszolút mérőszámának, gyakran használják eszközként a kognitív képességek értékelésére, és évtizedek óta tudományos kutatások és viták tárgyát képezi. A World Population Review a világ demográfiai adatainak gyűjtésére, elemzésére és vizualizálására szakosodott független szervezet szerint a kutatók nem egyetlen globális teszt alapján állítják fel az országok IQ-rangsorát, ehelyett több forrás kombinációjára támaszkodnak. Ez alapján a 10 legmagasabb IQ-val rendelkező ország Vietnám, Új-Zéland, Mongólia, Szingapur, Orosz Föderáció, Ausztrália, Irán, Japán, Kína és Dél-Korea. Románia a 44. helyen áll a világon az országos IQ-becslések szerint 98,8-as átlagpontszámmal, ami kissé elmarad a 100-as globális átlagtól. Magyarország csak egy kicsivel előzi meg Romániát, ott ugyanis 100,1 az átlagos intelligencia hányados.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működhet. Az

0: Plusz FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két részre osztanák a gyermekpénzt, 100 lej lenne a fix összeg, a többi feltételekhez kötött ösztöndíj. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Két részre osztanák a 3 és 18 év közötti gyermekek számára az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. A kezdeményezés szerint egy 100 lej összegű részt minden gyermek megkapna, míg a másik legfeljebb 250 lej összegű rész kifizetését az iskolai jelenléthez és a magatartási jegyhez kötnék. Az indítvány a jelenlegi 292 lejes fix családi pótlékot 100 lejre csökkenteni. A garantált összeg mérséklése azonban nem a gyermekenkénti teljes költségvetés megvágását jelenti, hanem az alapok átcsoportosítását egy új oktatási ösztönző mechanizmusba. A javasolt rendszer szerint a jelenlegi pótlékból fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna, így az egy tanuló által havonta kapható teljes összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Idén is meghirdeti Nagyvárad önkormányzata a részvételi költségvetést, a kezdeményezésre 1,5 millió lejes keretet különítettek el. A váradiak egy online platformon nyújthatják majd be a javaslataikat. Ezek lehetnek kisebb közösségi fejlesztések, városszépítési elképzelések, vagy akár olyan projektek is, amelyek a mindennapi életminőséget javítják. A cél, hogy a közösség maga fogalmazza meg, mire lenne a legnagyobb szüksége. A beérkező javaslatokat egy szakmai folyamat során ellenőrzik, majd a megfelelőnek ítélt projekteket a lakosság elé tárják. A végső döntést a váradiak hozzák meg. Megkezdődött a repceföldeknél készült futók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a futó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszik ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét, nyilatkozta a Digi24 Hír Televíziónak Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a plusfm.ro-on, valamint a Plusz FM-es applikációnkon keresztül is. Május 7-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony, sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Bár gyakori érve 30 km per órás korlátozás ellen, hogy növeli a forgalmi dugókat és az utazási időt, azokban az európai városokban, ahol bevezették, csökkent a balesetek száma és a zajszennyezés is, derül ki az Eurocities felméréséből. A jelentés szerint a sebességcsökkentésnek nincs általános negatív hatása a forgalomra, az utazási időre vagy a forgalmi volumenre. Érdekelne is, hogy szerintetek Nagyváradon mennyire lenne indokolt a sebességhatárok csökkentése. Hát erre a kérdésre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert én addig is szállítom nektek.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy szerintetek Nagyváradon mennyire lenne indokolt a sebességhatárok csökkentése. Szerintem városunkban a 30 km per órás sebességkorlátozás bevezetése több szempontból is indokolt lehetne, figyelembe véve a város dinamikus fejlődését és a folyamatban lévő infrastruktúrális beruházásokat. Az európai példák és kutatások alapján a sebességcsökkentés nem csak a biztonságot növeli, hanem a városi életminőséget is javítja. A halálos kimenetelű gázolások esélye jelentősen csökken alacsonyabb sebességnél, amíg 50 km per órás ütközésnél a gyalogosok túlélési esélye csupán 30%, addig 30 km per óránál ez 90%-ra nő. Az Eurocities felmérései és más tanulmányok szerint a 30-as zónák átlagosan 23%-kal csökkentik a balesetek számát. A közlekedési zaj a légszennyezés után a második legnagyobb egészségügyi kockázat. A sebesség 50-ről 30 km per órára való mérséklése átlagosan 2,5 decibellel csökkenti a zajszintet, és az egyenletesebb tempó miatt a káros anyag kibocsátás is mérséklődhet. Tanulmányok cáfolják, hogy a 30 km per órás limit növelni a dugókat, a kevesebb hirtelen fékezés és gyorsítás, úgynevezett stop and go forgalom hatékonyabbá teszi az úthálózat kihasználtságát. Nagyvárad belvárosának is lakónegyedeinek, például Rogéliusz vagy Nufaró sűrű beépítettsége és a növekvő kerékpáros forgalom kedvező terepet adna a 30-as zónák kialakításának, különösen a mellékutcákban és az oktatási intézmények környékén. De érdekelne, hogy ti ezt hogy látjátok, szerintetek Nagyváradon mennyire lenne indokolt a sebességhatáruk csökkentése? A viszonzás ezúttal is indokolt, mégpedig a legnagyobb slágerek formájában, olyanokéban, mint a most érkező 2001-es Álkazár sláger.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Én viszont szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy 6 óra 28 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy szerintetek Nagyváradon mennyire lenne indokolt a sebességhatárok csökkentése. Szerintem Nagyvárad belvárosában a sebességkorlátozás kiterjesztése illeszkedne a város jelenlegi gyalogos baráti és fenntartható mobilitási stratégiájába. Az elmúlt években Várad az egyik legprogresszívebb romániai várossá vált ezen a téren, ahol a hangsúly a forgalom csillapításán és a közösségi terek visszaadásán van. A városvezetés folyamatosan alakítja át a belvárosi utcákat gyalogos zónákká, például az Aurel Lázár, vagy még korábban a Zöldfa utca esetében. Azokban a szűkebb utcákban, ahol az autóforgalom megmaradt, a 30 km per órás korlátozás segíteni ezen övezetek biztonságosabb összekapcsolását. De érdekelne persze, hogy ti hogy látjátok, szerintetek Nagyváradon mennyire lenne indokolt a sebességhatárok csökkentése. Én továbbra is a legnagyobb slágerekkel fogom viszonozni a kedvességetek.

Üdv Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek jó hírei vannak a mezőgazdaságban érdekeltek számára, ugyanis ha minden jól megy, akkor megérkezik az aranyat érő májusi eső. A mai nap folyamán igaz, még csak kisebb mértékben, és van is némi bizonytalansági faktor abban, hogy valóban kell számítanunk esőre, de a délkörüli órákra van előre jelezve a meteorológusok által belőle kevés. Aztán a holnapi napon már egészen biztosan egy nagyobb mennyiség fogja elérni a térségünket, de a mai napon az, ami biztos, hogy többnyire borult lesz egyébként az ég volt, és ugye ez azért a hőmérsékletekre is olyan módon hatással, hogy egy icipicit mérséklődik. Bár jelen pillanatban 15 fokot mérhetünk, napi maximumként legtöbb 26 fogunk tudni a délután folyamán. Időnként felerősülő légmozgás mellett, de fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket. A közlekedést érintően pedig jó tudni, hogy május 11-ig meghosszabbítják a forgalomkorlátozást a Bárkaulói utcán. A korlátozás a Bárkaulói utcának az Ovidiu, Denszusiánu és a Lipové utcák közötti szakaszára érvényes. Az ottani lakók persze behajthatnak a lezárt utcaszakaszra. A lezárásra ugye azért van szükség, mert javítási munkálatokat végeznek az ősi villamos végmegálló visszafordító hurok vágányain. Ezekben a percekben még amúgy nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain, persze ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, én pedig adom cserébe most is a legjobb zenéket.

Osana is tőle a Cry Cry, és hát biztosan nincsenek sokan, akik siratják az Otteli dízel buszait, azokat ugyanis a vállalat le akarja cserélni, ezért felméri az elektromos autóbuszok piacát, és a gyártók általában házhoz jönnek, mint történt most is. Az Otteli május 5-én kedden a Daimler Truck and Bus Románia képviselőit fogadta, akik bemutatták a teljesen elektromos meghajtású Mercedes-Benz Enduro autóbuszt. Az Otteli jelenlegi flottája 120 autóbuszból áll, amelyek közül naponta mintegy 70 közlekedik. A járművek átlagos élettartalma 7-8 év, azonban a fizikai elhasználódás és az erkölcsi kopás is indokolta teszi az újabb, egyre fejlettebb biztonsági és kényelmi rendszerekkel ellátott modellek beszerzését. Az olyan megoldások, mint az asszisztált fékezés, a sávelhagyás figyelő rendszerek vagy a menetstabilizáló technológiák ma már alapelvárásnak számítanak, ahogyan a jobb futómű és a kényelmesebb utastér is, és a most bemutatott busz eleget tesz ezeknek a követelményeknek. Egy kifejezetten helyközi közlekedésre tervezett 100%-ban elektromos autóbusz, amely egy vagy két akkumulátorcsomaggal is rendelhető, így akár 300-400 kilométeres napi hatótávot is képes biztosítani normál körülmények között, optimális esetben pedig elérheti az 500 kilométert is. Gyors töltési technológiájának köszönhetően akár egy órán belül feltölthető. A busz 12 és 13 méteres kivitelben készül, utóbbi akár 50-53 ülőhelyet is kínál, így elővárosi és hosszabb távú, sőt, turisztikai felhasználásra is alkalmas. A gyártó szerint az akkumulátorok élettartama legalább 15 év. Egy ilyen busz ára felszereltségtől függően kb. 420 ezer euróba kerül, áfa nélkül. Itt nálunk a legnagyobb slágerek viszont továbbra is tök ingyen vannak, érkezik is egy újdonság Zara Lászlón előadásában, szóval

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Üdvözlet nektek! 6 óra 52 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, hogy szerintetek Nagyváradon mennyire lenne indokolt a sebességhatárok csökkentése. Magyar János azt írja, mindegy mennyi a sebességkorlátozás, mert úgysem tartják be, ennél gyorsabban haladnak a rolleresek a járdán. A pofátlanság az, hogy én kell félrehúzódjak, mert ők úgy érzik, nekik mindenhol elsőbségük van, rettentően idegesítőek. Aztán Csiki Pál is írt, nálunk csak még több véget nem érő kocsisorokat idézne elő. Bodán Anna Mária is kommentelt, nagyon is fontosnak tartom, így is úgy mennek az autósok, hogy azt se veszik észre, hol van az zebra. Sokszor figyelmetlenek, ezért van annyi baleset is, és még sokszor nekik áll feljebb, ha az ember szól valamit. Aztán Szabó Csabi is kommentelt, van nálunk is bőven 30-as tábla, ha valaki betartja, édesanyja biztos csuklik. Aztán Varázs Zsolt is írt, bihariaknak 30-as sebesség, úgy mennek, mint az őrültek, úgy viselkednek az utakon, ahogy nekik megfelel, katasztrofális szint nálunk a vezetéssel. Aztán Taludi Zsuzsa is írt, hát, hogy mennyire lenne ez jó, biztos jó lenne, és nem lenne ennyi baleset, de nem hiszem, hogy mindenki betartaná, sőt, biztos, hogy nem. És mivel nagyon sok autó van, ilyen sebességnél sok helyen dugók alakulnának ki. Igaz, így is van néha. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és persze érkezik ide a stúdióba hozzám Anita is, hamarosan is, akkor fogunk még eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standardköltség az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatók a címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfél elégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. Giorgi Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standardköltségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standardköltségértéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javak és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4.239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, ennek megfelelően a dél körüli óráktól kevés esőre is lehet számítani. A hőmérsékletek ennek ellenére továbbra is kellemesebben alakulnak, jelenleg is már 15 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 20 fok környékére várható, időnként felerősödő légmozgás mellett. Fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splajul-Krisáni és a Pojenicei utcák közötti szakaszon van érvényben. Feltételül számoljatok ezzel, ha a környéken lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
4: És Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, május 7-e van, Gizella, Bendegúz és Dalma névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Szoktam mondani, hogy a kevesebb, néha több elv az életünk számos területén eredményesen alkalmazható, és ki hitte volna, ez a megállapítás a közlekedés esetében is helytálló, ugyanis ma reggeli első hírünk éppen arról számol be, hogy az európai városok mintegy 75%-ában, ahol bevezették a 30 km/h sebességkorlátozást, csökkent a halálos és súlyos közúti balesetek száma. A kutatás során 19 európai ország 38 városát mérték, köztük francia, spanyol, portugál, belga és német városokat. A legtöbb város nem általánosan, hanem célzottan vezette be az alacsonyabb sebességhatárokat, főként lakóövezetekben, történelmi központokban és iskolák környékén. A válaszadó városok 57%-a jelezte, hogy úthálózatuk több mint felén már 50 km/h alatti sebességhatárok érvényesek. A változtatásokat fokozatosan vezették be, és az eredmények gyorsan jelentkeztek. 10-ből több mint 9 város számolt be pozitív hatásokról rövid és középtávon. Csökkent a balesetek, halálesetek és súlyos sérülések száma, miközben mérséklődött a járművek átlagsebessége és a zajszennyezés is. Az intézkedések bevezetését az is indokolta, hogy 2025-ben mintegy 19.400 ember vesztette életét közúti balesetekben Európában, és az Európai Bizottság adatai szerint ezek 44%-a városi utakon történt.
0: Hát igen, mivel hogy ott vagyunk igazából leginkább kitéve az ilyen balesetveszélyes helyzeteknek, szituációknak, sokkal több autó is van egyszerre, ugye egy adott körzeten belül az utakon, akár csak egy ilyen pár száz méteres körzetet nézel, főleg így a csúcsforgalmak idején, mint mondjuk ez a reggeli, vagy akár ugye a délutáni esti, szóval igen, valóban aggályos egyébként továbbra is, különösen itt Romániában, ugye azért szeretünk haladni.
1: Hát
0: szeretünk
1: gyorshajtani.
0: Dinamikusak lenni.
1: Igen.
0: Nem is feltétlenül akarunk mi gyorshajtani, vagy hogy szabályt szegni, csak úgy próbáljuk a kiskapukat kihasználni, és akkor ahol lehet, ott akkor egy kicsit azért úgy haladósabbra vesszük a dolgot. Uh-huh. Aztán nyilván mindenki azt gondolja magáról, hogy mennyire jó sofőr, és persze, hogy mennyire rutinus, és hogy mennyire jól tud vezetni, de hát azért lehetnek olyan helyzetek, amikre ugye nem tudunk igazából felkészülni, és akkor, hogyha esetleg lassabban, kicsit visszafogottabban haladunk az utakon, akkor azért talán jobban le lehet reagálni, vagy könnyebb lereagálni az ilyen váratlan helyzeteket.
1: Persze, biztos. De mintha valahogy a közlekedési kultúra része lenne egyébként itt Romániában az, hogy gyorsabban hajtunk a megengedetnél, és hát ez a 30 azért egy picit igen, nekem kicsinek tűnik, na, tehát hogy nem tudom,
0: erős,
1: ha most
0: igen,
1: itt nálunk ezt bevezetnék, akkor milyen fogadtatása lenne.
0: Tök őszintén senki sem tartja be a 30 azt a gyalogátkelő helyeknél.
1: Igen.
0: Tehát,
1: igen,
0: hogy ott elfben, ugye, még ahol lámpa is van, ott van a 30-as tábla, de és igazából az a vicces az egészben, hogy például a Matei Corvinon, aki ugye járatos arra, az tudja, hogy van egy hely, ahová be vannak állva állandóan sebességet mérni, és az pont egy ilyen gyalogátkelő hely után van, ahol beszoktak állni a rendőrök, és mégsem a 30-at veszik alapul, tehát hogy nem azt mérik, hogy ott a 30-asnál mennyivel mész, hanem kicsit még úgy előrébb, ahogy jössz lefelé, ott van egy ilyen enyhe lejtő, egy kanyar után ráadásul, ott próbálnak meg elkapni még ugye az 50-es résznél. Tehát, hogy még maguk a rendőrök sem veszik komolyan ezzel, csak ezt akarom mondani.
1: Igen,
0: ugye
1: igen,
0: a 30-as táblát. Hát mit várjunk akkor mindenki mástól, a lakosoktól, ugye,
1: igen,
0: az autósoktól.
1: Egyébként annak ellenére, hogy gyakori érv a 30 km/h korlátozás ellen, hogy növeli a forgalmi dugókat és az utazási időt, a vizsgálat nem ezt támasztotta alá. A jelentés szerint a sebesség csökkentésnek nincs általános negatív hatása a forgalomra, az utazási időre vagy a forgalmi volumenre, és a tömegközlekedésre is csak korlátozott, kezelhető hatása.

0: hatással van. A bevezetés azonban nem ment zökkenőmentesen, a városok közel fele politikai ellenállásról számolt be a tervezés és megvalósítás során, míg több mint egyharmaduk a lakosság részéről is ellenkezéssel szembesült. A tapasztalatok összességében mégis azt mutatják, hogy a lassabb tempó nem csak biztonságosabb, hanem élhetőbb városokat is eredményez. Hát mondjuk őszintén szólva, én is bátrabban kiengedném a kislányomat az utcára, ha kötelező lenne a 30-as, és be is tartanák nyilván az autósok.
1: Abszolút.
0: Úgyhogy ilyen szempontból azért én értem, hogy miért.
1: Igen, hát minden gyalogos, minden bringás sokkal bátrabban indulna el, vagy hogy üzembiztosabban tudnád használni ugye ezeket a lassabb járműveket is. De ugye itt tényleg az a kérdés, hogy mennyire lesz partner ebben a lakosság. Tehát ha mindenki ezt a tempót tartaná, akkor én is azt mondom, igen, le lehet amúgy mérni, hogy és ugye talán egy picit becsapós is, hogy pár kilométert teszel meg autóval is itt városon belül, amíg eljutsz A pontból B pontba, hogyha azt 50-nel vagy 30-al teszed meg azt a pár kilométert, lehet, hogy majdnem kétszer annyi időbe telik, de hogy még az is tulajdonképpen akár ilyen 5-10 percekben mérhető az a plusz idő, ami keletkezik ebből adódóan. És lehet egyébként, hogy ennek a lassúbb tempónak, vagy a forgalomnak a lassabb folyása az valahol azt hozza magával, hogy nem lenne annyi dugó, nem lenne annyi fennakadás a kereszteződésben, lehet, hogy egy kicsit gördülékenyebbé válna a forgalom. Hát ki kellene próbálni, nyilván csak úgy tudjuk meg. De hát amíg ezt megszokjuk, hát azt azért úgy mellékesen megjegyzem, hogy elég lenne kivárni, szerintem.
0: Igen. Kicsit fenntartásokkal vagyunk ezzel a témával kapcsolatban, de
1: abszolút.
0: Meglátjuk, hogy igen, de Románia hogy gondolkodik, tehát hogy lesz-e majd ennek tényleg konkrétan bevezetve bármilyen módon.
1: Igen, meg az is érdekelne bennünket, hogy nektek mi ezzel kapcsolatban a véleményetek. Ti hogy látjátok, hogy szerintetek mennyire lehetne ezt így a gyakorlatba ültetni nálunk itt akár Nagyváradon. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig hozzuk most is a

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok és élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standardköltsége az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatókat címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfélelégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. George Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standardköltségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standardköltségértéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javak és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, ennek megfelelően a dél körüli óráktól kevés esőre is lehet számítani. A hőmérsékletek ennek ellenére továbbra is kellemesebben alakulnak. Jelenleg is már 15 fok környékén mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 20 fok környékére várható, időnként felerősödő légmozgás mellett. Fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Javában zajlik a reggeli csúcs, a városba bevezető utak zsúfoltak, és lassan a belvárosban is nehézkesebben lehet haladni, és persze, ha van még tudomásotok valamilyen forgalmat nehezítő tényezőről, akkor írjatok, hívjatok 0359 1722 22 a telefonszámunk, valamint ha írni akartok SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen, akkor ezt megtehetitek a 0734 17 22 22-re. Kitartást mindenkinek!
5: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
6: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
7: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy takarékoskodásban élen jár a lakosság, de ezzel együtt nem mondunk le a minőségi élelmiszerekről. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a Reggeli Plusz, a

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Örvendetes hírrel megyünk tovább, ugyanis egy friss felmérés szerint Románia, Közép- és Kelet-Európában első helyen áll az élelmiszervásárlásokkal kapcsolatos megtakarítási szándék tekintetében, ugyanakkor a román állampolgárok továbbra is azok közé tartoznak, akik leginkább hajlandóak megfizetni a friss, minőségi termékeket. Az adatok azt is mutatják, hogy Romániában vannak a legtöbben, akik teljes mértékben saját maguk főzik meg az ételt, amit elfogyasztanak. Ugyanakkor az adatokból az is kiderült, hogy a megkérdezett román állampolgárok 45%-a vásárol élelmiszert online, ami közel áll az európai átlaghoz. A tanulmány rámutat arra is, hogy a készételek teret hódítanak a nulláról kezdett főzéssel szemben, illetve a jelentés kiemeli a mesterséges intelligencia növekvő szerepét is.
0: Ó, és ez utóbbi az, hogy néz ki, hogy ő fogja neked kiválasztani a termékeket? Vagy
1: hát
0: ő
1: lehet,
0: össze
1: hogy megkérdezi.
0: A kosaradat?
1: Hát én el tudom képzelni, hogy megkérdezik a ChatGPT-től mondjuk.
0: Hol a legolcsóbb? Hát, vagy hogy itt a listán is keresd meg a legmegfelelőbb online platformot, ahonnan ezt meg tudnám rendelni?
1: Vagy hogyha egészségtudatosság szempontjából mondjuk így vagy úgy szeretnék főzni, akkor melyek azok az alapanyagok, amik érdemesek a felhasználásra. Aha,
0: de valami olyasmit mondta, nem, hogy itt ezek inkább készételek, tehát hogy előnyben részesítik ugye a készételeket.
1: És igen, azt, viszont Romániában igen. Vannak mégis azok a legtöbben, akik maguk főzik akik meg az ételt, főzik. Amit megesznek.
0: Hát igen, ez valamilyen szinten lehet azért is jobban a kultúránk része még ez. Talán, hogy ugye a családokban ugye a hölgyek, asszonyok azok még tudnak főzni, mert hogy van még, aki megtanította őket, vagy volt még, aki megtanítsa őket rá. Nem tudom amúgy, hogy most itt a jelenlegi fiatalabb generáció, aki most növekszik fel, hogy ők mennyire nyitottak arra, hogy saját maguknak főzzenek, vagy a hölgyek, vagy akár a srácok, hogy megtanuljanak esetleg főzni. Én egy kicsit bánom amúgy, hogy ebből a szempontból jó létben voltam tartva mindig, és mindig
1: nem
0: volt,
1: kellett magadnak
0: főzni,
1: főzni.
0: És nem nagyon kellett. Ja, nagyon ritka volt az, amikor magamnak vagy magamról kellett gondoskodni, és hát nem tudok főzni.
1: Uh-huh. Hát de ezt még pótolhatod. Figyelj, még megtanulhatsz.
0: Persze, nyilván, oké. Rendben.
1: De egyébként szerintem egyre kevésbé jellemző a fiatalok körében, hogy főznek, mert hogy már annyira elterjedt ez, hogy készételeket vásárolunk. Tényleg igen. Ilyen kifőzdék, egyik éri a másikat, igen. Ahonnan viszonylag olcsón, idézőjelesen meg igen. Lehet vásárolni egy meleg ebédet. De ha azt nézed, akkor egy meleg ebéd árából meg valószínűleg kijön egy egész családnak való ebéd, hogyha te többnyire, magad főzöl.
0: Akár még igen, akár még későhet. Viszont az alapanyagok is egyre drágábbak, mert nem. Tehát lehet, hogy ez az otthonfőzés, ez akkor éri meg, hogyha van olyan forrásod, olyan beszerzési forrás, hogy esetleg háziasabb dolgokat meg tudsz venni, vagy a családban van esetleg valaki, aki termel bizonyos dolgokat, vagy tart állatot, és akkor olcsóbban hozzá tudsz jutni.
1: Nem tudom, most, hogyha átlagot nézel, mondjuk egy 25 lejes napi menüt, és akkor igen. Lehet, hogy keveset mondtam, de vegyünk 25 lejest, igen. Mondjuk egy 4 fős családnál az ugye 100 lej, hát 100 lejből már biztos, okay. Hogy nem egy napra főzöl, hanem legalább 2-3 napra való adag ételt meg tudsz főzni, vagy akár 2 félét, és akkor van miből válogatni. Úgyhogy még mindig olcsóbb, én úgy gondolom az, hogyha te otthon megfőzöd magadnak az ebédet, az más kérdés, hogy ugye kényelmesebb, hogyha a házhoz rendelsz, vagy bemész, és akkor vásárolsz. Hát, meg ugye az idő, tehát hogy a legtöbb bizony. Nálam is, megmondom őszintén, sokszor azért rendelünk készételt, mert egész egyszerűen nincs időm főzni. Úgyhogy én az a típus vagyok, aki hétvégén, akkor úgy megfőzök több napi ételt, meg több félét, és akkor mondjuk szerdáig kitart, és akkor utána meg a csütörtök pénteket megoldjuk. Hát igen, vagy mondjuk egy pizzát is valamikor megrendelünk vacsira mondjuk a hét egyik napján. Aha, hát ugye az nem annyira egészséges választás, de belefér.
0: De egy kis extra
1: belefér.
0: Azért, hogy belefér.
1: Igen, meg mondjuk, ha már pizza, én akkor mellé mindig valami kis zöld salátát úgy elrákcsálok, és akkor már mindjárt úgy érzem, hogy na kompenzáltam, hogy akkor mégse annyira egészségtelen, hanem úgy egy kicsit egyik viszi a másikat. Igen. De mindenképp örvendetes szerintem, tényleg maga ez az egész hír így, ahogy van, hogy felismerték az emberek azt, hogy fontos odafigyelni abszolút. Arra, hogy mit esznek.
0: Abszolút. Volt egy időszak, hogy beleestünk annak a csapdájába, tudod, hogy a kényelemnek a csapdájába, hogy már viszonylag olcsó lehet jó kajákat kapni, rendelni. Hát arra meg ne is beszéljünk, hogy házhoz is hozzák.
1: Hát meg a street food, hát milyen virágkorát éri.
0: Ugye?
1: Igen.
0: És ugye emiatt talán letértünk erről a helyes útról.
1: Hogy én nem is gondoltam, hogy ennyire tudatosak az emberek ebben a kérdésben.
0: Lelkem én egy picit reméltem, pontosabban így magamból indultam ki, hogy nálunk azért ez így jellemző, meg így az elmondásod alapján nálad is jellemző, vagy nálatok is, hogy, hogy ti magatok főztek, mint ahogy nálunk is ugye van a családban mindig, aki tud friss étellel így szolgálni, hogy magunk készített friss étel van mindig. Otthon. Ettől függetlenül nálunk is befigyelni, ha egy-egy pizza, meg ugye...
1: De azt szerintem beletérted, hogy én úgy gondolom, hogy mértékkel azért mindent lehet, abszolút, mindenből abszolút szabad enni. Engem, ami meglepett, még ezen kívül, hogy milyen tudatosak, ez a 45%, hogy online élelmiszert 45%-a vásárol az embereknek.
0: Tehát már alapanyagot.
1: Igen. Gondolom, hogy arra értették ebben a felmérésben elsősorban, hogy az alapanyag, tehát nem a házhoz rendelés című történet applikáción keresztül, hanem én úgy értelmeztem, hogy akkor ez ilyen élelmiszervásárlásra,
0: alapélelmiszervásárlásra, akkor az abszolút igen.
1: Igen, tehát hogy ez viszont engem meglepett, mert én még nem tartok ott, hogy online vásároljak ilyen főzni való alapanyagokat.
0: Lehet egyébként, hogy ez is területfüggő, mert ugye nagyobb városokban érhetőek el szerintem. Ezek a ilyen jellegű online rendelések, mert az egy élelmiszer nem tudsz úgy rendelni, hogy több nap múlva fogják kiszállítani, vagy easy boxba.
1: Persze. Tehát, elég nem tudod, mikor volt ilyen?
0: Bár káposztát
1: lehet. A Covid idején. Igen? Akkor ott volt néhány olyan helyi nagyszalontai vállalkozó, aki ezt így bevállalta. Hogy lehetett online, vagy telefonon, vagy üzenettel, vagy nem is tudom, mint keresztül vásárolni, és akkor, ha mondjuk reggel elküldted, hogy te mit szeretnél, akkor délig kiszállították.
0: Igen. Hát vannak olyan élethelyzetek, amikor ez tényleg nagy segítség tud
1: lenni. De tőlünk nyugatabbra egyébként ez meg már nagyon nagy divatja van.
0: Hát igen, az meg nem biztos, hogy már úgy akkor olyan normális, mert hogy tényleg van időd, van, ugye, ez már akkor annyira a kényelemről szól, amellett, hogy nyilván lehetnek olyan élethelyzetek, amikor nincs arra sem időt, hogy bevásárolj, de ha nincs arra időt, hogy bevásárolj, akkor arra sincs időt, hogy megfőzz otthon, nem?
1: Hát nem tudom, ezzel vitatkoznék.
0: Na.
1: Már csak amiatt, hogy mondjuk én csinálom azt, hogy otthon vagyok, berakok egy adag mosást, teszem fel, és akkor közben főzök, vagy akkor közben ugye meg tudnám online rendelni a dolgokat. Tehát, hogy amíg egyfajta cselekvést végzek, vagy mondjuk kétfajtát, vagy mondjuk készülök a másnapi rádiós bejelentkezésre, és nézegetem a híreket, hogy akkor közben még ott rotyog az étel a gázon. Tehát, hogy így női fejjel, a nők azért általában 2-3 dolgot csinálnak egyszerre, hogy utolérjük magunkat, úgyhogy ilyen szempontból nem biztos, hogy kényelem, hanem egész rendben. Egyszerűen egy hatékonyabb időkihasználás.
0: Értem, rendben, megvettem, oké?
1: Oké.
0: Na, de érdekel bennünket az is, hogy nektek mi erről a véleményetek, várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkezzenek akkor most is a legnagyobb sláger.

0: Hát ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM! Reklám!
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival! Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
5: Az életet pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsuló út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
6: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemannál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standardköltség az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatókat címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfélelégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. George Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóvá hagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standard költségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költségértéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt, záporok kialakulására számíthatunk a délutáni órákban. 21 fok körül alakulnak a napi maximumok, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig felszakadozik a felhőzet, és 23-25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
1: Ezekben a percekben még tart a reggeli csúcsa a városban, úgyhogy a türelmetekre van szükség, például a főközlekedési útvonalakon, mint a Stefáncsemáre, a Decsebál, a Dacia Sugárút, de a Mágérún is lassabban halad a forgalom, és a Teleki, tehát a Primériei utcán, valamint a Máté Beszereb és az Evréor Deportec utca kereszteződésében is a türelmetekre van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. május 7-e csütörtök, a 89,6-on pedig. Elstartol a délelőtti plusz velem, Szegedi Máriával. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Déli 12 óráig tudjátok, én itt vagyok veletek. Elkísérlek benneteket. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Kezdésnek már itt is van Sam Fender 2024-es dala. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgatok bennünket, akkor kitartást. Jó munkát kívánok mindenkinek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

8 óra múlt 12 perccel, én pedig már is hoztam nektek egy helyi információt, ugyanis Mércsán Balázs megyei tanácselnök és Hegedűs Csilla a kolozsvári székelyű Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség főigazgató helyettese aláírták a nagyváradi Püspöki úton építendő közúti felüljáró finanszírozási szerződését. Számolt be mindenről közleményében a megyei önkormányzat. A felüljáró 565 méter hosszú lesz, és a 764N jelű megyei úton épül majd, a Nagyváradot hegyközpályival összekötő út részeként. A beruházás pedig majd közvetlen kapcsolatot teremt Várad északi dombvidéke és az Uzi-Nelor utcai ipartelep között. Ugyanakkor az új felüljáróval elkerülhetővé válik a Plugulói és a Lérei utcákkal való kereszteződés is. A befektetést közösen valósítja meg a Bihar megyei tanács, Nagyvárad polgármesteri hivatala, valamint a Metropolis övezet infrastruktúrájáért fejlesztési egyesület. A következő ütemben pályázatot hirdetnek a munkálatok kivitelezésére.

Ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt című daluk. Jó reggelt, pluszosok! Összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, kereskedelmi ügynököt, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal pedig a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak nektek, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de mondok telefonszámot is, 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, és további jó rádiózást!

0: Kaigo és Imagine Dragons kettősével fél időhöz érkeztünk itt. A csütörtök délelőtti plusz első órájában 8 óra 28 perc. A folytatásban érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, és többek között szó lesz arról, hogy újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat, illetve arról is, hogy nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat. Hogy miért, azt Miklós elárulja, én pedig majd a hírek után érkezem. A legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Varadinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal! Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A nagyváradi önkormányzat nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzinára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lei hitelt vett fel a BRD Banktól három lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lei, amit a főutca korzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvétel, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 ezer eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló új generációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt, záporok kialakulására számíthatunk a délutáni órákban. 21 fok körül alakulnak a napi maximumok, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig felszakadozik a felhőzet, és 23-25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Május 11-ig meghosszabbították a forgalomkorlátozást a nagyváradi Bárkóly utcán. A korlátozás a Bárkóly utcának az Ovid-Denszus jármű és a Lipovej utca közötti szakaszára érvényes. Az ottani lakók azonban behajthatnak a lezárt utca szakaszra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a csütörtök délelőtöt, érkezik Adri és a Szimlik éjszakája. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Figyelem, nagyváradiak, környékbeliek, idén is megszervezik a gumikacsaúztató versenyt június 1-én gyermeknapon, itt Nagyváradon. A váradi Rotaract Klub által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja, az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ez a projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza. A résztvevők a regisztráció során kiválaszthatják, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találhattok. Itt lehet regisztrálni is egyébként.

Nagyváradi, a környékbeliek jó hírrel érkeztem. Varga Csaba nagyváradi hegymászó sikeresen teljesítette második akklimatizációs körét a Makalun. Adta hírül kedd este az expedíció kommunikációs partnere, az MTV a Hazajáró című műsora. Az akklimatizációs körök célja, hogy a hegymászó hozzászoktassa a szervezetét az extrém magasságban az oxigénhiányos környezethez. Csaba jó erőben van, most pár nap pihenő vár rá, majd ha nyílik egy kedvező, szélmentes időjárási ablak, május közepén indulhat a csúcs támadás, jegyzik meg. Varga Csaba célja a Föld 5. legmagasabb hegycsúcsa, a Makalu, 8485 méter egyébként. Ezt szeretné megmászni, pótlagos oxigén és magas hegyi teherhordók segítsége nélkül. Úgyhogy nagyváradiak, környékbeliek lehet szorítani Varga Csaba nagyváradi hegymászónak, hogy sikeresen teljesítse expedícióját, és hogy egészségben, épségben hazaérjen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárást észleltek valahol, pluszosok, bátran hívjatok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, én pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel folytatjuk a csütörtök délelőttöt a következő órában. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorul-új út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeát csupán 12,49-ban, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5,90 lei, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
5: a hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A nagyváradi önkormányzat nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzin ára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lei hitelt vett fel a BRD Banktól három lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lei, amit a fő utca korzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvételéről, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 ezer eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló űrgenerációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt, záporok kialakulására számíthatunk a délutáni órákban. 21 fok körül alakulnak a napi maximumok, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig felszakadozik a felhőzet, és 23-25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozás van érvényben a Bárkóluj utcán, pluszosok. A korlátozás pontosan a Bárkóluj utcának az Ovidensusján és a Lipovej utca közötti szakaszára érvényes. Az ottani lakók azonban behajthatnak a lezárt utca szakaszra. Erre a lezárásra azért van szükség, mert javítási munkálatokat végeznek az ősi villamos végmegálló vágányain. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 9 óra múlt 4 perccel a 89,6-on pedig elstartol a csütörtök délelőtti plusz második órája. Nagyváradi a környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, rengeteg programajánlóval és a legszuperebb slágereinkkel természetesen. Ma a Gizellákat és a Bendegúzokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, hatalmas ölelést küldök, és a következő slágerünket. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz.

a slágerek és helyi információk itt a Plus FM délelőtti adásában. Nagyvárad önkormányzata elindítja a vissza nem térítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében összesen 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a program célja, hogy olyan kezdeményezéseket segítsen, amelyek a helyi közösség javát szolgálják. Az önkormányzat több fontos területen vár projekteket. A kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések egyaránt támogatásra pályázhatnak. A 2026-os évre elkülönített teljes összeg 500 ezer lej, ahogy említettem, ebből külön 100 ezer lejt kifejezetten ifjúsági projektekre szánnak. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A projekteket május 20-án 12 óráig lehet benyújtani. Ezt követően gyors elbírálás következik, a kiértékelés május 20 és 26-a között zajlik. Az érdeklődők a részletes pályázati feltételeket az önkormányzat hivatalos honlapján érhetik el.

Ez volt a Valmar és a Színvak itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában 9 óra múlt 19 perccel. Én pedig egy újabb helyi infóval érkeztem, ugyanis aláírták a finanszírozási szerződést Váradszőlős, tehát a Nuferul megújításának harmadik szakaszára, ami a Peneskurkánul, a Bombákolója, Mori és az Onyiszifor kibúcák által határolt terület felújítására vonatkozik. Itt zöld területek, kerékpárutak és új sétányok lesznek. A célok között ugyanakkor szerepel a lakosság biztonságának növelése, ennek érdekében ledégűs közvilágítási rendszert és térfigyelő rendszert telepítenek az említett övezetbe. A munkálatok többek között magukban foglalják a gyalogos terek bővítését és a járdákon lévő parkolóhelyek helyett felszíni parkolók kialakítását. A projekt keretében az egész negyedben pihenő és sportereket, kutyasétáltató helyeket, valamint a város idősebb lakói számára közösségi tereket alakítanak ki. Épül, szépül tehát Nagyvárad, mi pedig Pintalával robogunk tovább. Jó utat, jó rádiózást!

0: Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt na a csütörtök délelőtti plusz második órájában. A folytatásban érkezik Ábrahám Miklós kollégám, aki szót ejt arról, hogy újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat, valamint arról is, hogy nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat. Hogy miért arról ő beszámol nektek, én pedig a hírek után érkezem. A legszuperebb slágerekkel, úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartani itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varalinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zoli és a Kartel,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladánybele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Az életet pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsuló út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
4: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorului út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses három rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább három darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grünmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
7: Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A nagyváradi önkormányzat nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzinára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lei hitelt vett fel a BRD Banktól három lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lei, amit a fő utca korzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvételéről, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 ezer eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló új generációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt, záporok kialakulására számíthatunk a délutáni órákban. 21 fok körül alakulnak a napi maximumok, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig felszakadozik a felhőzet, és 23-25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Május 15-ig le van zárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás pontosan a Splájul-Krisáné és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A csütörtök délelőtti plusz folytatásában a New Level Empire vele című dala érkezik. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez

Basszusok, egy remek programajánlóval érkeztem, ugyanis a nagyváradi római katolikus püspöki palota földszintjén már megtekinthető Munkácsi Mihály Ekehomo című festményének monumentális, 2,5 méter magas és 4 méter széles, 155 000 legókockából álló másolata. Az alkotás a Festumváradinum rendezvénysorozat ideje alatt látogatható. Az alkotás különlegessége pedig nem csak méretében rejlik, hanem abban is, hogy több száz gyerek és felnőtt közös munkájának eredménye. A hatalmas mű 4 részben érkezett, majd a helyszínen állították össze, hogy teljes pompájában táruljon a látogatók elé. Ez az egyedi projekt pedig tökéletesen ötvözi a klasszikus festészet világát a modern, kreatív építéssel. Garantáltan a tavasz egyik legizgalmasabb látnivalója. Mindez pedig a Centrum Patatics látogatóközpont programjának megfelelően hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között látogatható a püspöki palota földszintjén. Remélem felkeltette az érteklődéseteket. További jó utat, jó rádiózást!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már javában zajlik pluszosok a 34. Festum Váradi városunkban, amely már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. És most hoztam egy kis csemegézni valót a mai programkínálatukból. 14 órától imár 5. alkalommal kerül megrendezésre a Nagyváradi Gazdasági Konferencia a Római Katolikus Püspöki Palotában. Majd 16 órától a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az unitárius udvar, amely több napon át várja az érdeklődőket egy sokszínű közösségi élményt kínáló programsorozattal. 17 órától a Cinema Palace-ban Bácskai Lauró István Kemény kalap és krumplior című filmje kerül levetítésre, és szintén 17 órától a Transzilvánia színpadon az Élet ritmusra címmel színházi nevelési előadást veszi kezdetét, majd 18 órától az unitárius imaházban Elekes Zsolt lelkész és Popa Ilona előadó tanácsos a Japánban tett hivatalos útjuk tapasztalatait osztják meg. Ugyanebben az időben a Lédaházban Antal Ferenc Ildikó Magyarnak maradni Amerikában című kötetének bemutatójára kerül sor, de lesz egy másik könyvbemutató is, méghozzá a Collegium Varadinumban. Gavallér Lajos a Nagyváradon eltemetett 1848-49-es szabadságharcosok című kötetének bemutatójára kerül sor. Érdemes ellátogatni a részletes programért a festumvaradinum.ro oldalra. Várnak benneteket nagy szeretettel!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Ezzel pedig a csütörtök délelőtti plusz második órájának végéhez érkeztünk, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám érkezik a hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig elérhető vagyok. Hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most tehát érkeznek a hírek, én pedig érkezem vissza ezzel a Klasslágerrel.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászká bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standard költsége az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatókat címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfél elégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. Giorgi Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standard költségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költségértéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javak és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt, záporok kialakulására számíthatunk a délutáni órákban. 21 fok körül alakulnak a napi maximumok, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig felszakadozik a felhőzet, és 23-25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
7: Május 11-ig meghosszabbították a forgalomkorlátozást a Nagyváradi Bárkőlő utcán. A korlátozás a Bárkőlő utcának az Ovid-Denszus jelmű és a Lipovej utca közötti szakaszára érvényes. Az ottani lakók azonban behajthatnak a lezárt utca szakaszra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 2026. május 7-e csütörtök, 10 óra múlt 4 perccel, mi pedig már folytatjuk is a Plusz FM délelőtti adását. Szegedi Mária vagyok, és elkísérlek benneteket déli 12 óráig. Ha van információtok, kérdésetek, nálok rendelkezésetekre, hívjatok vagy írjatok üzenetet, én pedig hozom a legszuperebb slágereket. Kezdésnek már itt is van Cheryl Koldala, előtte viszont itt van az ígért Berkes Olivér és a Volt, ami volt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

Nagyváradiak környékbeliek, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara ismét meghirdette a vázlatfüzet Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége, hogy nem kész, kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát, a hagyományos kézirajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni, és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.konkurs@gmail.com e-mail címre. Fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy festészet. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelent a továbbtanulásnál. Az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. Ráadásul a nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják majd. További részletekért érdemes az egyetem honlapját felkeresni. Hajrá, hajrá, kis művészek!

Nagyváradon mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be, pluszosok, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működni kezdhet. Az első ilyen eszközöket már felszerelték a Fő és a Györgye Dímá utcák kereszteződésében, a sétálóvezet bejáratánál, a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. A rendszer működése viszonylag egyszerű. Ha egy autó behajt vagy megáll a gyalogos forgalom számára fenntartott területen, a kamera rögzíti az eseményt, az algoritmus pedig azonnal továbbítja a képet a helyi rendőrség diszpécser központjába. Ott pedig egy operátor ellenőrzi a felvételt, majd ha valóban szabálysértés történt, jegyzőkönyvet állít ki, és a bírságot postán küldi ki a jármű tulajdonosának. Oktávian Haragos, a nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályának a vezetője, a Bihari Naplónak elmondta, hogy a projekt a Smart Zone Oradea néven fut, és a város első olyan kezdeményezése, amely mesterséges intelligenciát használ a közterületek védelmére. A rendszer április 20-án indult el kísérleti jelleggel. A tervek szerint, ha a rendszer beválik, akkor fokozatosan kiterjesztik ezt a város több forgalmas pontjára és sétálóvezetére is. A kijelölt helyszínek között szerepel a Bémer tér, tehát a Ferdinánd tér, a Szent László tér, a Nagy Sándor József, azaz az Aurél Lázár utca, az Ezredévi emléktér, a Libertőci utca és a Zöldfa, tehát a Vasil Alekszandri utca, valamint több kisebb tér és park, például a Kazabán tér, a Várad szőlősön kialakított tér, a Magnólia park, valamint a vár környéke is. Tehát a helyi rendőrök munkáját már Nagyváradon a mesterséges intelligencia segíti.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: Slágerek, magyar kedvencek itt a 89,6-on és a bennünket leginkább érintő hírek. A folytatásban Ábrahám Miklóst fogadjátok nagy szeretettel, aki például beszámol arról, hogy miért hajtott végre Nagyvárad önkormányzata hitelátcsoportosítást. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik a hírekkel, én pedig a legszuperebb slágerekkel a hírek után.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszareshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A nagyváradi önkormányzat nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzinára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lei hitelt vett fel a BRD Banktól 3 lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lei, amit a fő utca korzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvétel, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 ezer eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló űrgenerációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Egy újabb klassz magyar sláger a csütörtök délelőtti plusz folytatásában érkezik Rácz Gergő és a Valami című dala. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: Itt a Plusz FM. Plusz FM. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyváradi a környékbeliek már javában zajlik a 34. Fesztumváradinum városunkban, és pénteken is pörög tovább. Már reggel 8 órától beindul a majálés a várban, ahol a közösségi élményeké a főszerep. Örömfőzés, civil udvar, iskolai programok és koncertek várnak benneteket. 10 órától kézműves vásár nyílik, Erdély minden szegletéből érkeznek alkotók egyedi ékszerekkel, játékokkal, festett bútorokkal és finomságokkal. Ugyanebben az időben Móricz Zsigmond nyomában címmel tantermi előadásra kerül sor, amely a döntések és felelősség kérdéseit boncolgatja. Délben és kora délután is folytatódnak a színházi programok, 12.30-tól a Pali és Lea kamaszkor szerelem is szülő-gyerek viszony témáját hozza közel. 13 órától diák színjátszók találkozója lesz a Lórendfiban, illetve nyitott kézműves műhely is vár benneteket, ahol a szövés világába lehet bepillantani. Délután 4 órától megnyitja kapuit az unitárius udvar kiállításokkal és interaktív élményekkel, 5:30-tól pedig koncert lesz, a nagyváradi Stevie Ker lép színpadra. 5 órától egy kis időutazás is belefér, honfoglaláskori jurta, viselet és fegyver bemutató lesz, ahol még az íjászatot is kipróbálhatjátok. Egész nap tehát majális hangulat lesz, kultúra és közösség, érdemes kilátogatni a várba. Részletes programot pedig a festumvaradinum.ro oldalon olvashattok. Zajlik tehát az idei 34. Festumvaradinum.
0: Itt a Plusz FM. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.

klassz slágerek és remek program ajánlók itt a 89,6-on. Pluszosok idén is Nagyvárad ad otthont a régió egyik legnagyobb robotikai eseményének. A 11. alkalommal megszervezett versenyt május 8 és 9-e között rendezik meg az Antonio Alexe sportcsarnokban. A megmérettetésen pedig több mint 700 résztvevő indul, mintegy 140 csapatba szerveződve, és több mint 400 robot méri összetudását. A versenyzők számos országból érkeznek, többek között Romániából, a Fülöp-szigetekről, Egyiptomból, Lengyelországból, Ausztriából, Kínából, Magyarországról, Bulgáriából, de Észtországból, Algériából, Görögországból, Litvániából, Marokkóból, sőt Ukrajnából, Libanonból és Grúziából, tudatja közleményében velünk a Visitor Ede Egyesület. A versenyekkel párhuzamosan interaktív workshop csapokat is szerveznek, ahol a látogatók kipróbálhatják a technológiát, és alapvető robotikai, illetve programozási ismereteket szerezhetnek. És ami jó hír, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható. Május 8-án pénteken 10 és 17 óra között, május 9-én szombaton pedig 10 és 21 óra között várnak benneteket. Nagy szeretettel!

0: Várososok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban, ha bármi rendkívülit tapasztaltok az utakon. Bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. De üzenhettek Facebookon és Instagramon is, Plusz FM nagyváradként találtok meg bennünket a közösségi oldalakon. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégámnak adom át a stafétát, aki érkezik a hírekkel, én pedig a következő órában ezzel a Klasnágerrel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos, van az a mester.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizet.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. Akár a mobilunkon is láthatjuk majd a digitális korlapunkat. Kritikusan alacsony a folyók és a talajvíz szintje a Párciumban a csapadékmentes tavasz miatt. 27%-ra csökkent idén azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. És felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. A páciens kor története is látható lesz minden orvos számára, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé. Az esőhiány miatt rendkívül alacsony a folyók, tavak, vízgyűjtők és ebből fakadóan a talajvíz szintje a Párciumban, a Körösök vízügyi igazgatóság területén. Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű regionális igazgatóság vezetője úgy látja, az idei csapadékhiány az elmúlt évtized tendenciáját követi. Bár a 2022-es negatív rekordtól még távol állunk, elképzelhető, hogy ezen a nyáron a megszokottnál 1,5 hónappal korábban be kell vezetni a vízhasználati korlátozásokat. A megváltozott éghajlati viszonyok befolyásolják a csapadék mennyiségét. Ez pedig az ivóvízkészletekre, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémára is hatással van. Idén 27%-ra csökkent azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Derül ki egy nemrég közzétett felmérésből. A válaszadók több mint fele azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától. A Reveal Marketing Research adatai szerint a válaszadók 2/3 úgy érzi, az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt. A megkérdezettek között ezért a munkahelyváltás is egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stressz szint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok és a szabadidőben végzett tevékenységek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fektetnek hangsúlyt a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Hello csütörtök, hello kispéntek, 2026. április 7-e van, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ugye 3-2-1, induljon a Sláger Plusz a mikrofonnál a következő 4 órában. A műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Várlak benneteket rengeteg mennyiségű helyi hírrel, ezen kívül pedig érdekességekkel, témákkal. Hát már is mondom nektek, az első órában a Metával foglalkozunk majd, új szabály érkezik az Instagramra. Aztán szó lesz majd arról is, hogy váratlan gond van Európa meztelen városában, a nudisták lesznek a főszerepben. Szétnézünk majd a városi madarak között is, meglepő eredmény született velük kapcsolatban, okosabban élnek, mint hittük, illetve kiderült, hogy hogyan verik át a TikTok jósok a követőiket. Erről is beszámolok majd a 4. órában, úgyhogy van mit hallgatni a mai napon is, közben pedig pörgetem nektek a legnagyobb kedvenceket, úgyhogy csapjunk bele az órába.
6: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

közlekedők, figyelem itt a Sláger Plusz első órájában csütörtökön. Várhatóan a napokban megszűnik a Füstös híd környékén a forgalmi fennakadás, amelyet a jelzőlámpák cseréje okoz. Csúcsidőben több 10 méteres kocsisorok alakulnak ki, ugyanis a régi jelzőlámpákat leszerelték, emiatt a forgalom is lassabban halad. A kivitelező múlt hét óta dolgozik a jelzőlámpák cseréjén. Minden vezetéket lefektettek, és az új intelligens jelzőlámpákat is üzembe helyezik lassan. A kábelek hálózatát úgy vezették a föld alá, hogy szükség esetén a jelzőlámpák a híd helyén épülő aluljáró elkészültét követően pár méterrel arrébb helyezhetők legyenek. A városvezetés azért döntött úgy, hogy a jelzőlámpákat még az aluljáró megépítése előtt cserélik ki, mert a beruházás uniós forrásból valósul meg, az országos helyreállítási terven keresztül. A finanszírozás határideje pedig augusztusban zárul, így még júniusban szeretnék lezárni a teljes munkálatot. A kamerákkal, radarokkal és szenzorokkal működő új rendszer lehetővé teszi, hogy Nagyvárad közlekedése rugalmasabban az aktuális forgalmi igényekhez igazodva működjön. A Theodor Nash híd és a Stefan Csolmáre úti kereszteződésében zajló munkálatok a jelzőlámpák cseréjének második szakaszában történik, amely összesen 23 kereszteződést érint. Ugyanennek a projektnek a keretében a hét elején munkálatok zajlottak a Stefan Csolmáre út és a Transzilvánia utca kereszteződésében, ahol ásásokat végeztek a vezetékek cseréje érdekében. Előkészületek zajlottak ugyanakkor a Transzilvániai utca és a Moldovén, illetve a Cornélio Koposz utcával való kereszteződésben lévő jelzőlámpák cseréje okán is. Ezzel párhuzamosan előkészületek folynak az Alexandru Averescu utcán, majd pedig a Kolozsvári úton is a közlekedési lámpák cseréjét illetően. Arra kérem a közlekedőket, az autósokat, hogy legyetek türelmesek, köszönöm szépen az együttműködéseteket, útközben pedig hallgassátok a Plusz FM-et, ez nagyon fontos.

slágerek és magyar kedvencek, és természetesen fontos infók, ha ezeket halljátok, továbbra is jó helyen jártok, a Plusz FM-et és a Sláger Pluszt hallgatjátok. A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatát. Ez legfeljebb 137,201 millió lei kötelezettségvállalási előirányzat lehet, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A tárca a tájékoztatása szerint az összegből 39,45 millió lejt a szarvasmarha, a bivaj, sertés és lófélék, 98,157 millió lejt pedig a juh és kecske állomány számára különítettek el. A mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből biztosított támogatást szubvencionált szolgáltatások formájában nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bizonyos szakmai szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyen, vagy jelentős kedvezménnyel, amelyek költségeit az állam közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki. Ezeket a szolgáltatásokat a mezőgazdaság területén tevékenykedő mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó jogi személyek vehetik igénybe. Köszönöm szépen a figyelmeteket! I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

No kérem szépen, hát már is témánál vagyunk itt a Sláger Plusz első órájában. A Meta bejelentette, hogy 2026-tól teljesen átalakítja az Instagram működését. Az algoritmus mostantól az eredeti, saját gyártású tartalmakat részesíti előnyben, és visszasorolja azokat a videókat, amelyeket más platformról, főleg a TikTokról emeltek át. Az egyik magazin elemzése szerint ez a lépés komoly fordulatot jelent a tartalomgyártók számára. A Meta azt üzeni, nem a mennyiség, hanem a minőség számít, és azok járnak jól, akik kifejezetten Instagramra készítenek kreatív és egyedi anyagokat. A rendszer már azt is felismeri, ha egy videó máshonnan származik, és ezek jóval kisebb elérést kapnak majd. A változás a márkákat és influencereket is érinti. A Meta célja, hogy az Instagram visszatérjen eredeti szerepéhez, egy olyan platformhoz, ahol a vizuális kreativitás, a saját hang és a friss ötletek dominálnak, nem pedig a másolt trendek. A szakértők szerint ez a lépés hosszú távon teljesen átrendezheti a közösségi média stratégiákat, és új versenyhelyzetet teremt a tartalomgyártók között. Én ezt egyébként üdvözlöm, és szerintem nagyon nagy szükség is van rá, hiszen ugye nagyon sokan úgy szereznek követőket ezeken a felületeken, hogy másoktól tulajdonképpen lenyúlják, ellopják a tartalmat. Hát innentől kezdve ennek vége. És még egy fontos dolog, ugye az AI tartalmak sem fognak már úgy menni, mint korábban, úgyhogy hát mindenkinek fel kell kötni azt a bizonyos ruhadarabot, hogyha esetleg szeretné továbbra is folytatni az Insta karrierjét. Már egyébként nagyon egyszerű a recept, csupán önmagunkat kell adni, és akkor nincs baj, ha eredeti a tartalom, ugyebár. Hát nálunk ilyen probléma nincsen természetesen itt a Plusz FM-en, mi eredetiben játsszuk nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Figyeljetek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kompetentus, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Margitán.
1: Mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem. Mikor a teraszon ülve tör ránk a hajnal. Mikor a parton fekszünk félig vízes hajjal.

0: Zárjuk csütörtökön a Sláger Plusz első óráját április 7-én. Megyünk tovább, jön a folytatás, úgyhogy senki nem menjen sehová. Csupán ugye, ahogy azt szoktam mondani, én adom át a stúdiót, a mikrofont, hiszen jönnek a legfrissebb és legropogósabb hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából tolmácsolásában. Aztán persze jövök vissza, I'll be back, és kezdjük a következő órát ezzel a dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. Akár a mobilunkon is láthatjuk majd a digitális korlapunkat. Kritikusan alacsony a folyók és a talajvíz szintje a Párciumban a csapadékmentes tavasz miatt. 27%-ra csökkent idén azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. És felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. A páciens kortörténete is látható lesz minden orvos számára, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé. Az esőhiány miatt rendkívül alacsony a folyók, tavak, vízgyűjtők és ebből fakadóan a talajvíz szintje a Párciumban, a Körösök vízügyi igazgatóság területén. Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű regionális igazgatóság vezetője úgy látja, az idei csapadékhiány az elmúlt évtized tendenciáját követi. Bár a 2022-es negatív rekordtól még távol állunk, elképzelhető, hogy ezen a nyáron a megszokottnál egy másfél hónappal korábban be kell vezetni a vízhasználati korlátozásokat. A megváltozott éghajlati viszonyok befolyásolják a csapadék mennyiségét. Ez pedig az ivóvízkészletekre, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémára is hatással van. Idén 27%-ra csökkent azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Derül ki egy nemrég közzétett felmérésből. A válaszadók több mint fele azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától. A Reveal Marketing Research adatai szerint a válaszadók kétharmada úgy érzi, az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt. A megkérdezettek között ezért a munkahelyváltás is egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stressz szint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok és a szabadidőben végzett tevékenységek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fektetnek hangsúlyt a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Csütörtökön, tehát kispénteken, április 7-én szépen lassan közelítve a hétvége felé, elindult a Sláger Plusz második felvonása itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Hát ebben az órában a nudisták lesznek majd a főszerepben, illetve Európa mesztelen fővárosa, ahol most egy váratlan gond ütötte fel a fejét, hogy mi ez, az kiderül majd az óra második felében. Közben hozom én is nektek felöltözve ruhában a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a slágereket és a magyar kedvenceket. Szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, folytatódik a csütörtöki sláger plusz, ez már a második óra. A nagyváradi önkormányzat arra hívja a lakosokat, hogy vegyetek részt annak az új szabályzatnak a közvitájában, amelynek célja, hogy a város barátságosabbá váljon a házi kedvencek számára, és egyértelmű szabályokat vezessen be az állatok közé és nyilvános magánterekbe való belépésére vonatkozóan. A szabályzat célja, hogy egyensúlyt teremtsen az állattartók igényei és a városi tér valamennyi használójának érdekei között, világos előírásokkal és korszerű megoldásokkal. A javaslatok között szerepel az állatok zöldövezetekbe, közintézményekbe és a tömegközlekedési eszközökre való belépésének szabályozása, az állattartók felelősségének pontos meghatározása, a kedvenceket szolgáló infrastruktúra fejlesztése, például sétálóövezetek és kutyajátszóterek kialakítása, a gazdátlan állatok kezelésének javítása, beleértve a Gribei Menhely gondozási, rehabilitációs és örökbefogadási központ alakítását. A dokumentáció megtekinthető az intézmény honlapján a közviták menüpontban és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságán a Jean Calvin utca 5 szám alatt. Az érdeklődők a hirdetmény közzétételétől számított 30 naptári napon belül 2026. május 22-éig küldhetnek javaslatokat, észrevételeket vagy ajánlásértékű véleményeket, például e-mailben a direkcia.technikák@radio.ro címre, postai úton a Szent László tér 1 szám alá, személyesen pedig a nagyváradi polgármesteri hivatal ügyfélfogadó termében a Piramisban. A beérkezett javaslatokat aztán elemzik, és ezek alapján véglegesítik a szabályzat végső változatát, úgyhogy itt a lehetőség, hallassátok a hangotokat. Én meghallatom a slágereket és a magyar kedvenceket.

No, ismét itt vagyok, és megint csak számítok a figyelmetekre. Bihar megye legszínesebb és legszórakoztatóbb gyermeknapi fesztiválját idén is itt nálunk Nagyváradon szervezik meg. A program idén először két napos lesz, május 31-én vasárnap a Váradi Várban, míg június 1-én hétfőn három helyszínen szervezik meg. A Nagyváradi Várban, a Gyerekvárosban és a Bárkőlői Parkban, ahol szórakoztató tevékenységek zajlanak majd egy időben. Mindhárom helyszínen lesznek ugye színdarabok, bűvészmutatványok, kisautók, színes léggömbök, különböző tevékenységek, kézműves műhelyek és sok-sok finomság. A gyermekfesztiválra idén is várják a kereskedők, szolgáltatók jelentkezését, ugye ugrálóbár és játéküzemeltetők, árusok. Az érdeklődők már jelentkezhetnek, ehhez pedig ki kell tölteniük a fesztiválulkopilonredia.ro weboldalon elérhető regisztrációs űrlapot május 10-éig. A jelentkezéskor információt kell adni a cég típusáról, a forgalmazott termékekről, a kapcsolattartó személyről, és csatolni kell a szükséges dokumentumokat is. Továbbá tájékoztatást kell adni az igényelt hely típusáról és az üzemeltetéshez szükséges feltételekről. A fesztivállal kapcsolatos további információ az esemény weboldalán és Facebook oldalán található, valamint tájékoztatás kérhető az office@visitoradia.com e-mail címen. A Váradi Gyermekfesztivált a Visitoradia Egyesület szervezi a Váradi Polgármesteri Hivatal támogatásával.

Ez már a Sláger Plusz második órájának témája a folytatásban. Hát akkor pucérkodjunk egy kicsit. Európa egyik legismertebb nudista központja Franciaországban található, és most ott váratlan problémával szembesültek. A helyiek szerint a városba érkező turisták egy része már nem a naturizmus miatt jön, hanem azért, hogy titokban fotózzon és videózzon másokat. Enyemelje. A beszámolók szerint egyre több a rejtett kamerás felvétel, a közösségi médiában pedig sorra jelennek meg a szabálytalan készített videók. A naturista közösség attól tart, hogy ez tönkreteszi a hely eredeti szellemiségét, ahol a mesztelenség természetes, de a kukucskálás és hát a fotózás, a videózás szigorúan tiltott. A hatóságok most szigorúbb ellenőrzést ígérnek, és azt kérik a látogatóktól, hogy tartsák tiszteletben a naturista szabályokat, különösen ugye a kamera használat tilalmát, mert hát ebből ugye, ha a személyiségi jogok is sérülnek, komolyabb következmények is lehetnek, akár egy feljelentés, egy bírósági per, úgyhogy nem érdemes ezen elcsúszni, vagy mondjuk ezt kockáztatni, úgy gondolom. Nyilvánvalóan azoknak az embereknek, akik a kikapcsolódás eme formáját választják, nagyon fontos az, hogy ők ezt békében és nyugalomban tudják megtenni, hát a többieknek meg értelemszerűen ezt el kell fogadni. Csak azért, hogy valaki mondjuk fotókat vagy videókat készítsen, nem szabad oda mennie. Úgyhogy hát kérem szépen, vannak, akik ezt szeretik, mások meg máshogy szeretik, úgyhogy ezt el kell fogadjuk nyilvánvalóan. Ti egyébként elmennétek egy ilyen helyre, egy ilyen naturista strandra? Én megmondom őszintén, nem vállalnám be. Már csak ezért sem, mert hogy lehet, hogy titokban meg fotók és videók készülnek, úgyhogy hát eléggé zűrzavaros történet. Ez maradjunk meg a hagyományos vonalnál. Én azt javaslom, hogyha esetleg csobbanni indultok majd, én meg mellé hozom természetesen hagyományosan a jó zenéket, felöltözve természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: És kérem szépen, ezután a dal után akkor pontot tesszünk a Sláger Plusz második órájára is, április 7-én csütörtökön, kispénteken. Milyen a napotok? Remélem, hogy szuper, rádiózzatok velünk a folytatásban is, hiszen már is vált engem a stúdióban Ábrahám Miklós. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, aztán természetesen érkezem vissza, és indítom nektek a harmadik felvonást méghozzá ezzel a dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. Akár a mobilunkon is láthatjuk majd a digitális korlapunkat. Kritikusan alacsony a folyók és a talajvíz szintje a Párciumban a csapadékmentes tavasz miatt. 27%-ra csökkent idén azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. És felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. A páciens kortörténete is látható lesz minden orvos számára, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé. Az esőhiány miatt rendkívül alacsony a folyók, tavak, vízgyűjtők és ebből fakadóan a talajvíz szintje a Párciumban, a Körösök vízügyi igazgatóság területén. Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű regionális igazgatóság vezetője úgy látja, az idei csapadékhiány az elmúlt évtized tendenciáját követi. Bár a 2022-es negatív rekordtól még távol állunk, elképzelhető, hogy ezen a nyáron a megszokottnál egy-másfél hónappal korábban be kell vezetni a vízhasználati korlátozásokat. A megváltozott éghajlati viszonyok befolyásolják a csapadék mennyiségét. Pedig az ivóvízkészletekre, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémára is hatással van. Idén 27%-ra csökkent azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Derül ki egy nemrég közzétett felmérésből. A válaszadók több mint fele azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától. A Reveal Marketing Research adatai szerint a válaszadók kétharmada úgy érzi, az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt. A megkérdezettek között ezért a munkahelyváltás is egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stressz szint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok és a szabadidőben végzett tevékenységek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fektetnek hangsúlyt a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, ez már a Sláger Plusz harmadik órája csütörtökön, április 7-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Természetesen ebben az órában is számítok a figyelmetekre, hiszen folyamatosan hozom nektek a fontos információkat és a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig természetesen egy újabb érdekességet, méghozzá egy meglepő eredménnyel kapcsolatban. A városi madarak okosabban élnek, mint hittük. A részletek, illetve egy kis ornitológia, tehát nem is olyan sok. A legjobb dalok pedig most rögtön, csapjunk bele az órába, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája csütörtökön. Nagybárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Baradinum, amely több mint három évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap reggel 8 órától indul a majális. Idén is a Vár ad otthont a szabadtéri programok egyik legkedveltebb helyszínének, ahol a közösségi élmények kerülnek előtérbe. A megszokott programok mellett örömfőzés, kézműves vásár, civil udvar és az iskolák és obodák majálisa várja az érdeklődőket. A hagyomány, a kultúra, a koncertek és az interaktív foglalkozások minden korosztály számára kínálnak tartalmas kikapcsolódást. A holnap esti koncertek sora 16 óra 30-kor a Nagyváradi Stevie-kel együttes fellépésével veszi kezdetét, majd őket követi 17.30-tól a szintén helyi Hakeshet Klezmer Band. 18.15-től színpadon a Reus and the Band, 19-től az Irigy Hónai Mirigy, aztán 20 órától a Konyha zenekar lép fel, végül a napot 21 órától a Hooligans koncertje zárja. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumbaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Még van nálam programajánlat természetesen, úgyhogy figyeljetek. Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap a majális mellett természetesen a szokásos iskolai és egyéb kulturális programok is várják az érdeklődőket. 8 órától például a Bihar püspöki Szacsvai Imre általános iskolában a Szent László nyomában Mese és élmény című programmal örvendeztetik meg a diákokat. Aztán 10 órától a Mihály Eminescu főgimnáziumban Móricz Zsigmond nyomában címmel lesz tantermi előadás. Szintén egy tantermi előadás lesz 12:30-tól az Ady Endre elméleti líceumban Pali és Lea címmel. 13 órától a Lórántfi Zsuzsanna református gimnáziumban Kaméleon lét elnevezéssel az iskolanap keretében a 2012 és 2026 közötti Lórántfis diák színjátszók találkozója kerül megrendezésre. Szintén 13 órától a Lom Arts and Crafts szövőműhelyben nyílt nap és mesterség bemutató lesz, amely során a látogatók megismerkedhetnek a szövőszékkel, felfedezhetik a kézi szövés rejtelmeit. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik a közösségi élményt kínáló programsorozat. 17 órától a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Szent László országa című könyv bemutatójára kerül sor. 18 órától az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület kiállítási központjában a Szegedi Fotóklub Szegedi Szemmel című kiállításának megnyitóján vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumvaradinum.ról weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Itt a Sláger Plusz harmadik órájában akkor egy kis ornitológia, egy kis madártan. Hát nyilván mi városi emberek is nap mint nap találkozunk madarakkal, nem csak a vidékiek. Egy friss európai kutatás szerint pedig a városi madarak alkalmazkodó képessége jóval fejlettebb, mint korábban gondoltuk. A vizsgálatok kimutatták, hogy a városokban élő fajok gyorsabban tanulnak, ügyesebben oldanak meg problémákat, és hatékonyabban találnak élelmet, mint vidéki társaik. A kutatók szerint ennek oka a folyamatos ingergazdag környezet. A zaj, a forgalom, az emberek közelsége és a változó körülmények hát mind arra kényszerítik a madarakat, hogy rugalmasabban gondolkodjanak. A városi populációk emiatt akár viselkedésben, akár agyi fejlődésben is eltérhetnek a természetes élőhelyeken élőktől. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a városok nem csak kihívást jelentenek, hanem evolúciós gyorsító pályaként is működhetnek, és a madarak meglepően jól veszik az akadályokat. És az egyik legérdekesebb része a felmérésnek, hogy kevésbé félnek a hölgyektől, mint az uraktól a városi madarak. Hát, hogy a vidékiek ezzel hogy vannak, azt nem tudom, ők valószínűleg keményebbek egy picikét, a városi társaik meg leleményesebbek, és ez így van rendjén. Amíg természetesen ebből nincsen probléma és gond, az emberek és az állatok között addig hát megmarad az egyensúly. Mondjuk a galambok az már egy teljesen másik téma, azok ugye hát oda piszkítanak mindenhova, főleg, hogyha oda szokatják és etetik őket, úgyhogy az majd egy másik beszélgetés témája lesz, de úgy gondolom egyébként, hogy az énekes madarak, vagy azok a madarak, amelyek ugye az emberiség hasznára vannak, azok egyébként jól megférnek mellettünk, nem csak vidéken, hanem akár a városokban is természetesen. Úgyhogy innen is üdvözlöm Tollas barátainkat, és benneteket is, Plusz FM hallgatókat, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: wish you the best.
1: Továbbra is van mit hallgatni nálunk itt a Plus FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen a Sláger Pluszt hallgatjátok, ugye a harmadik óra is véget ért, most a friss információk és az aktualitások, a hírek lesznek a főszerepben, a mai nap hírszerkesztője vár benneteket nagyon sok szeretettel, Ábrahám Miklós neki adom át a szót, a mikrofont, utána pedig érkezem vissza, és a hírek után ismét slágerek és magyar kedvencek a főszerepben, már is mutatom nektek, hogy a negyedik órát mivel fogjuk berobbantani.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standardköltség az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatók a címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfélelégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. George Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standardköltségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standardköltség értéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javak és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben a gitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel.
1: Még egy óra együtt itt a Plusz FM-en, még egy 60 perc természetesen, hiszen ez a Sláger Plusz negyedik felvonása. A pontos dátum pedig 2026. április 7-e, csütörtök, azaz kispéntek, van kitartást mindenkinek, én is itt vagyok veletek, a mikrofonnál Kessérű Tomi, természetesen ebben az órában is fontos infókkal, helyi aktualitásokkal, ahogyan már megszokhattátok és elvárjátok tőlem és tőlünk. Az óra második felében pedig irány majd a közösségi média, kiderült ugyanis, hogy hogyan verik át a TikTok jósok a követőiket. Egy biztos, hogy nem szabad bennük bízni. Legyetek ti is résen, és legyetek óvatosak, a csalók mindenütt ott vannak, kivéve a Plusz FM-et. Nálunk csak is a slágerek és a magyar kedvencek pörögnek. Ez nem csalás, nem ámítás.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Margitnál. Ez a Plusz FM. Plusz FM. Game.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
1: És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Check it out.

Most Lager plusz negyedik órájában csütörtökön kérném szépen a szülők figyelmét is. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni. A gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás. Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22-26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29 és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre majd augusztus 17-e és 27-e között lehet jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehová nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. Remélem, hogy tudtam segíteni, köszönöm szépen, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

kulturális program van nálam itt a Pluszon a Sláger Plusz negyedik órájában. Az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Korányi kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől, az impresszionizmuson és posztimpresszionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Ráadásul ugye Eleni Korányi kurátorral kolléganőnk Szegedi Mária is készített egy riportot, ami visszahallgatható ugye a pluszfm.ro weboldalon, az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig június 20-áig, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállítóterében. Várják az érdeklődőket sok szeretettel.

Na már itt vagyunk a Sláger Plusz negyedik órájának második felében, és ez bizony nem jóslat, de egyébként a folytatásban a jóslásról lesz szó. Egy friss beszámoló szerint a TikTokon terjedő online jósok és spirituális tanácsadók jelentős része egészen egyszerű trükkökkel csapja be a követőit. Az egyik magazin cikke azt írja, hogy sok jós valójában általános bárkire illő üzeneteket használ, majd úgy tesz, mintha személyre szabott jóslatot adna. A módszer lényege, hogy a videóban elhangzó állítások eléggé homályosak ahhoz, hogy bárki magára ismerjen bennük. Ezt hívják egyébként Barnum hatásnak. A tartalomgyártók ráadásul gyakran érzelmileg kiszolgáltatott embereket céloznak meg, és fizetős egyéni jóslatokra terelik őket. A szakértők természetesen arra figyelmeztetnek, hogy a TikTok jósok többsége nem rendelkezik semmiféle fajta képzettséggel, és a jóslatok mögött nincs valódi tudás, csak ügyes manipuláció. A felhasználóknak érdemes óvatosnak lenniük, különösen akkor, ha valaki pénzt kér a spirituális útmutatásért, ami aztán hát nem is valós. Úgyhogy legyetek ti is óvatosak, a csalók mindenütt ott vannak így, akár a közösségi platformokon is, például mondjuk a TikTokon. Én is jósolok nektek, azt látom a nagy üveggömbünkben, hogy a folytatásban ismét a legnagyobb kedvencek pörögnek itt a Plusz FM-en, és ez szerintem így is van.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefentus baj nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát kérem szépen, most viszont már tényleg véget ért a műszak a mai napra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket április 7-én csütörtökön itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, és a valódi pénteken ismét visszatérek, becsücsenek ide a stúdióba, és számítok rátok. A folytatásban nem sokára jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, én pedig búcsúzom, méghozzá ezzel a dallal, amivel indul egyébként a következő zenei óra. Hello mindenki!
2: Yeah. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzinára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lejhitelt vett fel a BRD Banktól három lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lej, amit a fő utca korzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvétel, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 ezer eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló új generációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hello csütörtök, hello kispéntek, 2026. április 7-e van, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ugye 3-2-1, induljon a Sláger Plusz a mikrofonnál a következő 4 órában. A műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Várlak benneteket rengeteg mennyiségű helyi hírrel, ezen kívül pedig érdekességekkel, témákkal. Hát már is mondom nektek, az első órában a Metával foglalkozunk majd, új szabály érkezik az Instagramra. Aztán szó lesz majd arról is, hogy váratlan gond van Európa mesztelen városában, a nudisták lesznek a főszerepben. Szétnézünk majd a városi madarak között is, meglepő eredmény született velük kapcsolatban, okosabban élnek, mint hittük, illetve kiderült, hogy hogyan verik át a TikTok jósok a követőiket. Erről is beszámolok majd a 4. órában, úgyhogy van mit hallgatni a mai napon is, közben pedig pörgetem nektek a legnagyobb kedvenceket, úgyhogy csapjunk bele az órába.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett is baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Közlekedők, figyelem itt a Sláger Plusz első órájában csütörtökön. Várhatóan a napokban megszűnik a Füstös híd környékén a forgalmi fennakadás, amelyet a jelzőlámpák cseréje okoz. Csúcsidőben több 10 méteres kocsisorok alakulnak ki, ugyanis a régi jelzőlámpákat leszerelték, emiatt a forgalom is lassabban halad. A kivitelező múlt hét óta dolgozik a jelzőlámpák cseréjén. Minden vezetéket lefektettek, és az új intelligens jelzőlámpákat is üzembe helyezik lassan. A kábelek hálózatát úgy vezették a föld alá, hogy szükség esetén a jelzőlámpák a híd helyén épülő aluljáró elkészültét követően pár méterrel arrébb helyezhetők legyenek. A városvezetés azért döntött úgy, hogy a jelzőlámpákat még az aluljáró megépítése előtt cserélik ki, mert a beruházás uniós forrásból valósul meg, az országos helyreállítási terven keresztül. A finanszírozás határideje pedig augusztusban zárul, így még júniusban szeretnék lezárni a teljes munkálatot. A kamerákkal, radarokkal és szenzorokkal működő új rendszer lehetővé teszi, hogy Nagyvárad közlekedése rugalmasabban az aktuális forgalmi igényekhez igazodva működjön. A Theodor Nash híd és a Stefan Csőmáre úti kereszteződésében zajló munkálatok a jelzőlámpák cseréjének második szakaszában történik, amely összesen 23 kereszteződést érint. Ugyanennek a projektnek a keretében a hét elején munkálatok zajlottak a Stefan Csőmáre út és a Transzilvánia utca kereszteződésében, ahol ásásokat végeztek a vezetékek cseréje érdekében. Előkészületek zajlottak ugyanakkor a Transzilvánia utca és a Moldovén, illetve a Cornélio Koposz utcával való kereszteződésben lévő jelzőlámpák cseréje okán is. Ezzel párhuzamosan előkészületek folynak az Alexandru Averescu utcán, majd pedig a Kolozsvári úton is a közlekedési lámpák cseréjét illetően. Arra kérem a közlekedőket, az autósokat, hogy legyetek türelmesek, köszönöm szépen az együttműködéseteket, útközben pedig hallgassátok a Plusz FM-et, ez nagyon fontos.

0: slágerek és magyar kedvencek, és természetesen fontos infók, ha ezeket halljátok, továbbra is jó helyen jártok, a Plusz FM-et és a Sláger Pluszt hallgatjátok. A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatát. Ez legfeljebb 137,201 millió lei kötelezettségvállalási előirányzat lehet, közölte a mezőgazdasági minisztérium. A tárca a tájékoztatása szerint az összegből 39,45 millió lejt a szarvasmarha, a bibaj, sertés és lófélék, 98,157 millió lejt pedig a juh és kecske állomány számára különítettek el. A mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből biztosított támogatást szubvencionált szolgáltatások formájában nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bizonyos szakmai szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyen, vagy jelentős kedvezménnyel, amelyek költségeit az állam közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki. Ezeket a szolgáltatásokat a mezőgazdaság területén tevékenykedő mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó jogi személyek vehetik igénybe. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Majális, ahol a tavasz életre kel. Pesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
5: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogoruló út 65 G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: No, már is megyünk tovább itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz első órájában, és nem sokára hozom majd nektek ugyebár az óra témáját, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a Meta egy vadonatúj szabályt fog bevezetni az Instagramon, ahol úgy tűnik, hogy csak az egyedi eredeti tartalom fog érni valamit. A részletek hamarosan, most pedig zene!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!
6: Ez a Plusz FM!
1: Plusz

No kérem szépen, hát már is témánál vagyunk itt a Sláger Plus első órájában. A Meta bejelentette, hogy 2026-tól teljesen átalakítja az Instagram működését. Az algoritmus mostantól az eredeti, saját gyártású tartalmakat részesíti előnyben, és visszasorolja azokat a videókat, amelyeket más platformról, főleg a TikTokról emeltek át. Az egyik magazin elemzése szerint ez a lépés komoly fordulatot jelent a tartalomgyártók számára. A Meta azt üzeni, nem a mennyiség, hanem a minőség számít, és azok járnak jól, akik kifejezetten Instagramra készítenek kreatív és egyedi anyagokat. A rendszer már azt is felismeri, ha egy videó máshonnan származik, és ezek jóval kisebb elérést kapnak majd. A változás a márkákat és influencereket is érinti. A Meta célja, hogy az Instagram visszatérjen eredeti szerepéhez, egy olyan platformhoz, ahol a vizuális kreativitás, a saját hang és a friss ötletek dominálnak, nem pedig a másolt trendek. A szakértők szerint ez a lépés hosszú távon teljesen átrendezheti a közösségi média stratégiákat, és új versenyhelyzetet teremt a tartalomgyártók között. Én ezt egyébként üdvözlöm, és szerintem nagyon nagy szükség is van rá, hiszen ugye nagyon sokan úgy szereznek követőket ezeken a felületeken, hogy másoktól tulajdonképpen lenyúlják, ellopják a tartalmat. Hát innentől kezdve ennek vége. És még egy fontos dolog, ugye az AI tartalmak sem fognak már úgy menni, mint korábban, úgyhogy hát mindenkinek fel kell kötni azt a bizonyos ruhadarabot, hogyha esetleg szeretné továbbra is folytatni az Insta karrierjét. Már egyébként nagyon egyszerű a recept, csupán önmagunkat kell adni, és akkor nincs baj, ha eredeti a tartalom, ugyebár. Hát nálunk ilyen probléma nincsen természetesen itt a Plus FM-en, mi eredetiben játsszuk nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Zárjuk csütörtökön a Sláger Plusz első óráját április 7-én. Megyünk tovább, jön a folytatás, úgyhogy senki nem menjen sehová. Csupán ugye, ahogy el szoktam mondani, én adom át a stúdiót, a mikrofont, hiszen jönnek a legfrissebb és legropogósabb hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából tolmácsolásában. Aztán persze jövök vissza, I'll be back, és kezdjük a következő órát ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik. Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. Akár a mobilunkon is láthatjuk majd a digitális korlapunkat. Kritikusan alacsony a folyók és a talajvíz szintje a Párciumban a csapadékmentes tavasz miatt. 27%-ra csökkent idén azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. És felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. A páciens kortörténete is látható lesz minden orvos számára, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé. Az esőhiány miatt rendkívül alacsony a folyók, tavak, vízgyűjtők és ebből fakadóan a talajvíz szintje a Párciumban, a Körösök vízügyi igazgatóság területén. Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű regionális igazgatóság vezetője úgy látja, az idei csapadékhiány az elmúlt évtized tendenciáját követi. Bár a 2022-es negatív rekordtól még távol állunk, elképzelhető, hogy ezen a nyáron a megszokottnál egy másfél hónappal korábban be kell vezetni a vízhasználati korlátozásokat. A megváltozott éghajlati viszonyok befolyásolják a csapadék mennyiségét. Pedig az ivóvízkészletekre, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémára is hatással van. Idén 27%-ra csökkent azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Derül ki egy nemrég közzétett felmérésből. A válaszadók több mint fele azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától. A Reveal Marketing Research adatai szerint a válaszadók kétharmada úgy érzi, az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt. A megkérdezettek között ezért a munkahelyváltás is egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stressz szint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok és a szabadidőben végzett tevékenységek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fektetnek hangsúlyt a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Pályakarbantartási munkálatok miatt május 11-én hétfőig szünetelni fog a villamos forgalom a 2-es vonalon. Az Ősi és az Aviatoridor megálló közötti szakaszon egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23 óra 20 perc között indul a villamos, míg hétvégén 5.40 és 22.20 között közlekedik. Az Aviatoridor megállóból munkanapokon 4 óra 50 perctől 23 óra 10 percig, hétvégén pedig 5.30 és 22 óra 10 perc között indul a kétirányú villamos. Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spájú Krisanén és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Illetve május elejéig időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki úton a Lidl környékénél, hogy biztonságos körülmények között történhessen az ottani építkezéshez szükséges anyagok szállítása. Ezeket a korlátozásokat csak bizonyos napokon alkalmazzák, úgyhogy nem lesz állandó a sávlezárás, de azért számítsatok arra, hogy a környéken időnként fennakadások lehetnek. A Dacia sugárúton, a Megérón, a Kántemíren, a Decsebál sugárúton, a Püspöki úton, a Körgyűrűn, a gyorsforgalmi úton, valamint a bevásárlóközpontok környékén élénk a forgalom. Itt ott torlódások is lehetnek, úgyhogy legyetek türelmesek, ne megszokásból vezessetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Csütörtökön, tehát kispénteken, április 7-én szépen lassan közelítve a hétvége felé, elindult a Sláger Plusz második felvonása itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Hát ebben az órában a nudisták lesznek majd a főszerepben, illetve Európa mesztelen fővárosa, ahol most egy váratlan gond ütötte fel a fejét, hogy mi ez, az kiderül majd az óra második felében. Közben hozom én is nektek felöltözve ruhában a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a slágereket és a magyar kedvenceket. Szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

No, folytatódik a csütörtöki sláger plusz, ez már a második óra. A nagyváradi önkormányzat arra hívja a lakosokat, hogy vegyetek részt annak az új szabályzatnak a közvitájában, amelynek célja, hogy a város barátságosabbá váljon a házi kedvencek számára, és egyértelmű szabályokat vezessen be az állatok köz és nyilvános magánterekbe való belépésére vonatkozóan. A szabályzat célja, hogy egyensúlyt teremtsen az állattartók igényei és a városi tér valamennyi használójának érdekei között, világos előírásokkal és korszerű megoldásokkal. A javaslatok között szerepel az állatok zöldövezetekbe, közintézményekbe és a tömegközlekedési eszközökre való belépésének szabályozása, az állattartók felelősségének pontos meghatározása, a kedvenceket szolgáló infrastruktúra fejlesztése, például sétálóövezetek és kutyajátszóterek kialakítása, a gazdátlan állatok kezelésének javítása, beleértve a Gribei-Menhely gondozási, rehabilitációs és örökbefogadási központtá alakítását. A dokumentáció megtekinthető az intézmény honlapján a közviták menüpontban és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságán a Jean Calvin utca 5 szám alatt. Az érdeklődők a hirdetmény közzétételétől számított 30 naptári napon belül 2026. május 22-éig küldhetnek javaslatokat, észrevételeket vagy ajánlásértékű véleményeket, például e-mailben a direkcia.technikák@radio.ro címre, postai úton a Szent László tér 1 szám alá, személyesen pedig a nagyváradi polgármesteri hivatal ügyfélfogadó termében a Piramisban. A beérkezett javaslatokat aztán elemzik, és ezek alapján véglegesítik a szabályzat végső változatát, úgyhogy itt a lehetőség, hallassátok a hangotokat. Én meghallatom a slágereket és a magyar kedvenceket. Maradsz-e még?

0: No, ismét itt vagyok, és megint csak számítok a figyelmetekre. Bihar megye legszínesebb és legszórakoztatóbb gyermeknapi fesztiválját idén is itt nálunk Nagyváradon szervezik meg. A program idén először két napos lesz, május 31-én vasárnap a Váradi Várban, míg június 1-én hétfőn három helyszínen szervezik meg. A Nagyváradi Várban, a Gyerekvárosban és a Bárkőlői Parkban, ahol szórakoztató tevékenységek zajlanak majd egy időben. Mindhárom helyszínen lesznek ugye színdarabok, bűvész mutatványok, kis autók, színes léggömbök, különböző tevékenységek, kézműves műhelyek és sok-sok finomság. A gyermekfesztiválra idén is várják a kereskedők, szolgáltatók jelentkezését, ugye ugrálóbár és játéküzemeltetők, árusok. Az érdeklődők már jelentkezhetnek, ehhez pedig ki kell tölteniük a fesztiválulkopilaredea.ro weboldalon elérhető regisztrációs űrlapot május 10-éig. A jelentkezéskor információt kell adni a cég típusáról, a forgalmazott termékekről, a kapcsolattartó személyről, és csatolni kell a szükséges dokumentumokat is. Továbbá tájékoztatást kell adni az igényelt hely típusáról és az üzemeltetéshez szükséges feltételekről. A fesztivállal kapcsolatos további információ az esemény weboldalán és Facebook oldalán található, valamint tájékoztatás kérhető az office@visitoradia.com e-mail címen. A Váradi Gyermekfesztivált a Visitoradia Egyesület szervezi a Váradi Polgármesteri Hivatal támogatásával.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Varadinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.

0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Az életet pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulúj út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
0: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Ez már a Sláger Plusz második órája, és hozom a mai nap legsikamlósabb témáját. Hát kérem szépen, a nudistákról lesz majd szó az óra második felében. Európában van egy mesztelen nudista főváros, ahol most váratlan probléma ütötte fel a fejét. Hogy mi ez? Arról lerántom a leplet nem is olyan sokára, most pedig hát ahelyett, hogy a textil dobnám le, inkább hozom nektek a jó zenéket itt a Pluszon, oké?
4: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz.

ez már a Sláger Plusz második órájának témája a folytatásban, hát akkor pucérkodjunk egy kicsit. Európa egyik legismertebb nudista központja Franciaországban található, és most ott váratlan problémával szembesültek. A helyiek szerint a városba érkező turisták egy része már nem a naturizmus miatt jön, hanem azért, hogy titokban fotózzon és videózzon másokat. Egyemelje. A beszámolók szerint egyre több a rejtett kamerás felvétel, a közösségi médiában pedig sorra jelennek meg a szabálytalanul készített videók. A naturista közösség attól tart, hogy ez tönkreteszi a hely eredeti szellemiségét, ahol a mesztelenség természetes, de a kukucskálás és hát a fotózás, a videózás szigorúan tiltott. A hatóságok most szigorúbb ellenőrzést ígérnek, és azt kérik a látogatóktól, hogy tartsák tiszteletben a naturista szabályokat, különösen ugye a kamera használat tilalmát, mert hát ebből ugye, ha a személyiségi jogok is sérülnek, komolyabb következmények is lehetnek, akár egy feljelentés, egy bírósági per, úgyhogy nem érdemes ezen elcsúszni, vagy mondjuk ezt kockáztatni, úgy gondolom. Nyilvánvalóan azoknak az embereknek, akik a kikapcsolódás eme formáját választják, nagyon fontos az, hogy ők ezt békében és nyugalomban tudják megtenni, hát a többieknek meg értelemszerűen ezt el kell fogadni. Csak azért, hogy valaki mondjuk fotókat vagy videókat készítsen, nem szabad oda mennie. Úgyhogy hát kérem szépen, vannak, akik ezt szeretik, mások meg máshogy szeretik, úgyhogy ezt el kell fogadjuk nyilvánvalóan. Ti egyébként elmennétek egy ilyen helyre, egy ilyen naturista strandra? Én megmondom őszintén, nem vállalnám be. Már csak ezért sem, mert hogy lehet, hogy titokban meg fotók és videók készülnek, úgyhogy hát eléggé zűrzavaros történet. Ez maradjunk meg a hagyományos vonalnál. Én azt javaslom, hogyha esetleg csobbanni indultok majd, én meg mellé hozom természetesen hagyományosan a jó zenéket, felöltözve természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: és kérem szépen ezután, a dal után akkor pontot tesszünk a Sláger Plusz második órájára is, április 7-én csütörtökön, kispénteken. Milyen a napotok? Remélem, hogy szuper, rádiózzatok velünk a folytatásban is, hiszen már is vált engem a stúdióban Ábrahám Miklós, jönnek a friss információk, a ropogós hírek, aztán természetesen érkezem vissza, és indítom nektek a harmadik felvonást méghozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Homok, vesekő. Az uraktivlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilópapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standard költség az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamos energia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatók a címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfél elégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. Giorgi Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energia árak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standard költségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költségértéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. Az emézeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat, átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz közlekedési információk.
0: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisuló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszusi Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Legyetek türelmesek, jó utat kíván a Plusz FM!
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, ez már a Sláger Plusz harmadik órája csütörtökön, április 7-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Természetesen ebben az órában is számítok a figyelmetekre, hiszen folyamatosan hozom nektek a fontos információkat és a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig természetesen egy újabb érdekességet, méghozzá egy meglepő eredménnyel kapcsolatban. A városi madarak okosabban élnek, mint hittük. A részletek, illetve egy kis ornitológia, tehát nem is olyan sokára, a legjobb dalok pedig most rögtön, csapjunk bele az órába, indulunk!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez már a Sláger Plusz harmadik órája csütörtökön. Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint három évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap reggel 8 órától indul a Majál is. Idén is a Várad otthont a szabadtéri programok egyik legkedveltebb helyszínének, ahol a közösségi élmények kerülnek előtérbe. A megszokott programok mellett örömfőzés, kézműves vásár, civil udvar és az iskolák és óvodák majálisa várja az érdeklődőket. A hagyomány, a kultúra, a koncertek és az interaktív foglalkozások minden korosztály számára kínálnak tartalmas kikapcsolódást. A holnap esti koncertek sora 16:30-kor a Nagyváradi Stevikerre együttes fellépésével veszi kezdetét, majd őket követi 17:30-tól a szintén helyi Hakeset Klezmer Band. 18:15-től színpadon a Rius and the Band, 19-től az Irigy Hónai Mirigy, aztán 20 órától a Konyha zenekar lép fel, végül a napot 21 órától a Hooligans koncertje zárja. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumvaradinum.com weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Még van nálam programajánlat természetesen, úgyhogy figyeljetek. Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap a majális mellett természetesen a szokásos iskolai és egyéb kulturális programok is várják az érdeklődőket. 8 órától például a Bihar püspöki Szacsva Imre általános iskolában a Szent László nyomában Mese és élmény című programmal örvendeztetik meg a diákokat. Aztán 10 órától a Mihály Eminescu főgimnáziumban Móricz Zsigmond nyomában címmel lesz tantermi előadás. Szintén egy tantermi előadás lesz 12:30-tól az Ady Endre elméleti líceumban Pali és Lea címmel. 13 órától a Lórántfi Zsuzsanna református gimnáziumban Kaméleon lét elnevezéssel az iskolanap keretében a 2012 és 2026 közötti Lórántfis diákszínjátszók találkozója kerül megrendezésre. Szintén 13 órától a Loom Arts and Crafts szövőműhelyben nyílt nap és mesterség bemutató lesz, amely során a látogatók megismerkedhetnek a szövőszékkel, felfedezhetik a kézi szöbés rejtelmeit. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik a közösségi élményt kínáló programsorozat. 17 órától a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Szent László országa című könyv bemutatójára kerül sor. 18 órától az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület kiállítási központjában a Szegedi Fotóklub Szegedi Szemmel című kiállításának megnyitóján vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumvaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
4: Egy pohár jó bor, a Körös Part

0: Continuum.ro oldalra.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászká bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlás esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: És most vissza a zenéhez!
4: A Schlager Plusz harmadik órájában is van miről beszélnünk és beszélgetnünk. A madarakkal, a városi madarakkal fogunk foglalkozni majd nem is olyan sokára, egy meglepő eredmény kapcsán, hiszen kutatások bizonyítják, hogy a körülöttünk élő tollas barátaink hát sokkal okosabbak, mint a vidékiek. Jönnek a részletek nem sokára, most pedig slágerek és magyar kedvencek itt a Pluszon.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz.

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában akkor egy kis ornitológia, egy kis madártan. Hát nyilván mi városi emberek is nap mint nap találkozunk madarakkal, nem csak a vidékiek. Egy friss európai kutatás szerint pedig a városi madarak alkalmazkodó képessége jóval fejlettebb, mint korábban gondoltuk. A vizsgálatok kimutatták, hogy a városokban élő fajok gyorsabban tanulnak, ügyesebben oldanak meg problémákat, és hatékonyabban találnak élelmet, mint vidéki társaik. A kutatók szerint ennek oka a folyamatos ingergazdag környezet. A zaj, a forgalom, az emberek közelsége és a változó körülmények hát mind arra kényszerítik a madarakat, hogy rugalmasabban gondolkodjanak. A városi populációk emiatt akár viselkedésben, akár agyi fejlődésben is eltérhetnek a természetes élőhelyeken élőktől. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a városok nem csak kihívást jelentenek, hanem evolúciós gyorsítópályaként is működhetnek, és a madarak meglepően jól veszik az akadályokat. És az egyik legérdekesebb része a felmérésnek, hogy kevésbé félnek a hölgyektől, mint az uraktól a városi madarak. Hát, hogy a vidékiek ezzel hogy vannak, azt nem tudom, ők valószínűleg keményebbek egy picikét, a városi társaik meg leleményesebbek, és ez így van rendjén. Amíg természetesen ebből nincsen probléma és gond, az emberek és az állatok között addig hát megmarad az egyensúly. Mondjuk a galambok az már egy teljesen másik téma, azok ugye hát oda piszkítanak mindenhova, főleg, hogyha oda szokatják és etetik őket, úgyhogy az majd egy másik beszélgetés témája lesz, de úgy gondolom egyébként, hogy az énekes madarak, vagy azok a madarak, amelyek ugye az emberiség hasznára vannak, azok egyébként jól megférnek mellettünk, nem csak vidéken, hanem akár a városokban is természetesen. Úgyhogy innen is üdvözlöm Tombas barátainkat, és benneteket is, Plusz FM hallgatókat, és lángerekkel is.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: továbbra is van mit hallgatni nálunk itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen a Sláger Pluszt hallgatjátok, ugye a harmadik óra is véget ért, most a friss információk és az aktualitások, a hírek lesznek a főszerepben, a mai nap hírszerkesztője vár benneteket nagyon sok szeretettel, Ábrahám Miklós, neki adom át a szót, a mikrofont, utána pedig érkezem vissza, és a hírek után ismét slágerek és magyar kedvencek a főszerepben, már is mutatom nektek, hogy a negyedik órát mivel fogjuk berobbantani.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorul út 65 G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A nagyváradi önkormányzat nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzinára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lei hitelt vett fel a BRD Banktól 3 lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lei, amit a fő utca korzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvétel, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 ezer eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló űrgenerációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 20 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Május 2-ig teljesen lezárták a forgalmat a Coriolan-Horá utcán, a Nagyvárad nyugati pályaudvar ipari határánál található vasúti átjárónál. A korlátozásra a simpálya korszerűsítése miatt van szükség. Május 4-ig lezárták a Bárkőlő utcának az Obi-Densusianum és a Lipobé utcák közötti szakaszát. A környéke lakók azonban továbbra is behajthatnak. A korlátozásra a villamossínek karbantartási munkálatai miatt van szükség. Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Stájú Krisané és a Poyanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Illetve május elejéig időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a Püspöki úton a Lidl környékénél, hogy biztonságos körülmények között történhessen az ottani építkezéshez szükséges anyagok szállítása. Ezeket a korlátozásokat csak bizonyos napokon alkalmazzák, úgyhogy nem lesz állandó sávlezárás, de azért számítsatok arra, hogy a környéken időnként lehetnek fennakadások. Jobbában tart a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Densusianu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM, érjetek célba épségben!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Még egy óra együtt itt a Plusz FM-en, még egy 60 perc természetesen, hiszen ez a Sláger Plusz 4. felvonása. A pontos dátum pedig 2026. április 7-e, csütörtök, azaz kispéntek. Van kitartást mindenkinek, én is itt vagyok veletek, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Természetesen ebben az órában is fontos infókkal, helyi aktualitásokkal, ahogyan már megszokhattátok és elvárjátok tőlem és tőlünk. Az óra második felében pedig irány majd a közösségi média, kiderült ugyanis, hogy hogyan verik át a TikTok jósok a követőiket. Egy biztos, hogy nem szabad bennük bízni. Legyetek ti is résen és legyetek óvatosak, a csalók mindenütt ott vannak, kivéve a Plusz FM-et, nálunk csak is a slágerek és a magyar kedvencek pörögnek. Ez nem csalás, nem ámítás.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz negyedik órájában csütörtökön kérném szépen a szülők figyelmét is. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni. A gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás. Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22-26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29 és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre majd augusztus 17-e és 27-e között lehet jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehová nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. Remélem, hogy tudtam segíteni, köszönöm szépen, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

egy kulturális program van nálam itt a Pluszon, a Sláger Plusz negyedik órájában. Az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Korányi kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impressionizmuson és posztimpressionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Ráadásul ugye Eleni Korányi kurátorral kolléganőnk Szegedi Mária is készített egy riportot, ami visszahallgatható ugye a pluszfm.ro weboldalon az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig június 20-áig, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus

0: Tumok nélkül. Rend egy dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Czóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz 4. órája április 7-én csütörtökön. Ti mennyire hisztek, kedves pluszosok, a jóslatokban? Voltatok-e már jósnál? Hát érdemes vigyázni és odafigyelni, hiszen a közösségi média platformok tele vannak csalókkal. Hogy a TikTok jósok hogyan verik át az ügyfeleket és az embereket, az is kiderül hamarosan az óra második felében.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No már itt vagyunk a Sláger Plusz negyedik órájának második felében, és ez bizony nem jóslat, de egyébként a folytatásban a jóslásról lesz szó. Egy friss beszámoló szerint a TikTokon terjedő online jósok és spirituális tanácsadók jelentős része egészen egyszerű trükkökkel csapja be a követőit. Az egyik magazin cikke azt írja, hogy sok jós valójában általános bárkire illő üzeneteket használ, majd úgy tesz, mintha személyre szabott jóslatot adna. A módszer lényege, hogy a videóban elhangzó állítások eléggé homályosak ahhoz, hogy bárki magára ismerjen bennük. Ezt hívják egyébként Barnum hatásnak. A tartalomgyártók ráadásul gyakran érzelmileg kiszolgáltatott embereket céloznak meg, és fizetős egyéni jóslatokra terelik őket. A szakértők természetesen arra figyelmeztetnek, hogy a TikTok jósok többsége nem rendelkezik semmiféle fajta képzettséggel, és a jóslatok mögött nincs valódi tudás, csak ügyes manipuláció. A felhasználóknak érdemes óvatosnak lenniük, különösen akkor, ha valaki pénzt kér a spirituális útmutatásért, ami aztán hát nem is valós. Úgyhogy legyetek ti is óvatosak, a csalók mindenütt ott vannak így, akár a közösségi platformokon is, például mondjuk a TikTokon. Én is jósolok nektek, azt látom a nagy üveggömbünkben, hogy a folytatásban ismét a legnagyobb kedvencek pörögnek itt a Plusz FM-en, és ez szerintem így is van.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát kérem szépen, most viszont már tényleg véget ért a műszak a mai napra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket április 7-én csütörtökön itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, és a valódi pénteken ismét visszatérek, becsütsenek ide a stúdióba, és számítok rátok. A folytatásban nem sokára jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, én pedig búcsúzom, méghozzá ezzel a dallal, amivel indul egyébként a következő zenei óra. Hello mindenki! Kinek.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
4: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
5: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
6: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
7: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. Akár a mobilunkon is láthatjuk majd a digitális korlapunkat. Kritikusan alacsony a folyók és a talajvíz szintje a Párciumban a csapadékmentes tavasz miatt. 27%-ra csökkent idén azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. És felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. A páciens kor története is látható lesz minden orvos számára, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé. Az esőhiány miatt rendkívül alacsony a folyók, tavak, vízgyűjtők és ebből fakadóan a talajvíz szintje a Párciumban, a Körösök vízügyi igazgatóság területén. Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű regionális igazgatóság vezetője úgy látja, az idei csapadékhiány az elmúlt évtized tendenciáját követi. Bár a 2022-es negatív rekordtól még távol állunk, elképzelhető, hogy ezen a nyáron a megszokottnál 1-1,5 hónappal korábban be kell vezetni a vízhasználati korlátozásokat. A megváltozott éghajlati viszonyok befolyásolják a csapadék mennyiségét. Ez pedig az ivóvízkészletekre, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémára is hatással van. Idén 27%-ra csökkent azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Derül ki egy nemrég közzétett felmérésből. A válaszadók több mint fele azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától. A Reveal Marketing Research adatai szerint a válaszadók 2/3 úgy érzi, az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt. A megkérdezettek között ezért a munkahelyváltás is egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stressz szint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok és a szabadidőben végzett tevékenységek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fektetnek hangsúlyt a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
1: Gangsta Zoli és a Kartel,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon.
0: Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
3: És most vissza a zenéhez.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgázszolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standardköltsége az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatókat címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfélelégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. Giorgio Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standard költségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költségértéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javak és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: ha kerülöm a kapuját, nélkül még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis zatyában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. Akár a mobilunkon is láthatjuk majd a digitális korlapunkat. Kritikusan alacsony a folyók és a talajvíz szintje a Párciumban a csapadékmentes tavasz miatt. 27%-ra csökkent idén azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartás. És felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. A páciens kor története is látható lesz minden orvos számára, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé. Az esőhiány miatt rendkívül alacsony a folyók, tavak, vízgyűjtők és ebből fakadóan a talajvíz szintje a Párciumban, a Körösök vízügyi igazgatóság területén. Pásztor Sándor, a nagyváradi székelyű regionális igazgatóság vezetője úgy látja, az idei csapadékhiány az elmúlt évtized tendenciáját követi. Bár a 2022-es negatív rekordtól még távol állunk, elképzelhető, hogy ezen a nyáron a megszokottnál egy másfél hónappal korábban be kell vezetni a vízhasználati korlátozásokat. A megváltozott éghajlati viszonyok befolyásolják a csapadék mennyiségét. Ez pedig az ivóvízkészletekre, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémára is hatással van. Idén 27%-ra csökkent azoknak a romániaiaknak az aránya, akik boldognak és elégedetnek érzik magukat a munkahelyükön. Derül ki egy nemrég közzétett felmérésből. A válaszadók több mint fele azt állítja, hogy nem kap elegendő támogatást a munkáltatójától. A Reveal Marketing Research adatai szerint a válaszadók kétharmada úgy érzi, az elmúlt év gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a munkahelyi stresszt. A megkérdezettek között ezért a munkahelyváltás is egyre népszerűbb megoldásként jelenik meg. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a munkahelyi magas stressz szint leküzdésének legfőbb stratégiái továbbra is a pihenőnapok és a szabadidőben végzett tevékenységek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fektetnek hangsúlyt a munkahelyi stressz és kiégés megelőzésére.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgázszolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Megemelkedett az egyfőre számolt standardköltség az oktatásban. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait. Románia itt is a sor végén kullog. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A fogyasztók hamarosan értékeléseket írhatnak a villamosenergia és földgáz szolgáltatásokról egy a Booking rendszeréhez hasonló platformon. Emellett a szolgáltatók a címkézni is fogják a beérkezett és megoldatlan panaszok száma alapján, jelentette be az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke. A tervek szerint egy rangsort is készítenek az energiaszolgáltatókról, amelyben figyelembe veszik a panaszok számát és azok megoldottságát. Egy ügyfél elégedettségi mutatót is bevezetnek, amely alapján a cégeket zöld, sárga vagy piros jelzéssel látják el. A fogyasztók így nem csak az árakat, hanem a szolgáltatások minőségét is könnyebben összehasonlíthatják. George Niculescu az energiaszektorral kapcsolatos álhírek terjedésére is külön figyelmeztetett. Példaként említette azokat az állításokat, amelyek szerint Romániában lennének a legmagasabb villamos energiaárak, vagy hogy az ország gázhiánnyal néz szembe a téli időszakban. Jóváhagyták azokat a szabályokat, amelyek az egy bölcsődés, óvodás vagy diák után járó standardköltségre vonatkoznak az állami és magán, illetve felekezeti oktatási intézmények alapfinanszírozása során. Mindez a bérjellegű kiadások esetében az állami közoktatásban 9620 lej, amely 2025-höz képest változatlan marad. A 2026-ra érvényes anyagi kiadásokra jóváhagyott standardköltség értéke 750 lej, ami 6,5%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Tehát a továbbképzésekkel, valamint a javak és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad. Összehasonlították az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárlóerő alapján. Az Európai Unióban Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat. Átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia, illetve Dánia. Az elemzés szerint érdemes megjegyezni, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint Németország, Franciaország és Spanyolország nem fizetnek az átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjakat. Németországban az éves átlagos nyugdíj alig haladja meg a 19.000 eurót. Európán belül a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4.239 euró. Ezt követi Horvátország, Románia és Szlovákia. Mindegyik esetében körülbelül 6000 euró éves átlaggal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A nagyváradi önkormányzat nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. Ismét szintet lépett az OpenAI, bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Újabb áremelési hullám érte el a benzinkutakat. A piac nagy szereplői egyre inkább az árak egységesítésére törekednek, megszüntetve a hét elején még meglévő különbségeket. A legszembetűnőbb változás a Rompetrol és a MOL töltőállomásain történt. Mindkét hálózat literenként 10-ban is egységes áremelést vezetett be a normál benzin és a normál dízel esetében is. Ennek nyomán a benzinára 9,22 lejre emelkedett, míg a dízel ára 9,92 lejre nőtt. A piac többi szereplőjével ellentétben a Petrom, az OMV és a Lukoil nem változtatott az árain. A Petrom például továbbra is 9,12 lejes benzin és 9,83 lejes dízel árat tart fenn. Nagy hitelátcsoportosítást hajtott végre a nagyváradi önkormányzat, hogy legyen miből finanszíroznia az országos helyreállítási tervből támogatott projektjeit, amelyeket idén feltétlenül be kell fejeznie. A város 112 millió lei hitelt vett fel a BRD Banktól három lényegében már elkészült beruházás finanszírozására. Ebből a hitelkeretből még maradt 11,7 millió lei, amit a fő utcakorzójának felújítására költenek. Az önkormányzat 2022-ben szerződést kötött az Európai Beruházási Bankkal 19,5 millió euró kölcsönfelvétel, amelyből nem kevesebb, mint 10 váradi beruházást finanszírozott a város. Az ezek megvalósítása során megtakarított 901 000 eurót a Bunyitai Liget felújítására fordítják. Ismét szintet lépett az OpenAI. Bemutatta ugyanis legújabb képgeneráló modelljét, amelynek élethű alkotásai már most milliókat vernek át a közösségi oldalakon. A megtévesztően tökéletes fotorealizmus mellett ráadásul megérkezett a GPT-5. A vállalat ezáltal egyetlen hatalmas ugrással került közelebb a mindentudó szuperalkalmazás megalkotásához. Bár a modell lenyűgöző többnyelvű képességekkel és páratlan vizuális intelligenciával rendelkezik, a fejlesztés igazi fókuszában ezúttal is a fotorealizmus áll. Az OpenAI kutatói is kiemelték, hogy ez az, ami a leginkább lázba hozza a szakmát. A fotorealizmus azonban komoly kockázatokat rejt, hiszen az ehhez hasonló űrgenerációs képgenerátorokkal már most tömegeket vernek át a közösségi oldalakon.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.